hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Régi dalok, régi szép dalok, emlékek. Exjús lágerek az SMR-ben.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
2: A 107,1-en.
1: SMR.
2: SMR.
1: Önnek szól.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 5 óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A rockzene fénykora. Időtálló klasszikusok a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: temperatúra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz-en.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: Mi szeretjük a retro zenéket.
1: Mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-ás V6-os dízelmotorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-tól és 4:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: A legjobb rockzene
4: a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Rock a jóból.
5: Ültök és élvezitek a rockvarás.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Romlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válasz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válasz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak. Jó reggelt kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.
4: Változnak az éjszakon, búcsúzik a nyár.
3: Búcsúzhat a nyár. Osonhat az ősz, tombolhat a tél.
5: A Szabadkai Magyar Rádióban.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
6: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
5: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
3: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. A szerbiai vonatoknak pontosabbnak kell lenniük, mint ahogyan ez a német és a svájci vonatok esetében van, mondta Alekszandar Vučić. A szerb elnök meglátogatta a hamarosan elkészülő új egységes vasúti diszpécser központot Belgrád mellett, Makisban. A modern irányító rendszerből több mint 3300 kilométernyi vasútvonal forgalmát felügyelik majd. Vučić kiemelte, a beruházás részeként korszerű optikai hálózatot, automatikus vonatfelügyeletet és mesterséges intelligencián alapuló biztonsági rendszereket építenek majd ki. A projekt értéke 115 millió euró. Belgrádba érkezik a közgazdaságtan egyik legjelentősebb nemzetközi tudományos rendezvénye, a 21. világgazdasági kongresszus. A Szerb Közgazdászszövetség egyik elnöke szerint az esemény fő témái között szerepel a globalizáció jövője, vagyis az, hogy a folyamat lezárul-e vagy új formában folytatódik. A kongresszus közel 20 év után tér vissza Európába és először rendezik meg Dél-Kelet-Európában, ami a szerb szakmai közösség nemzetközi elismertségét is jelzi. Az eseményen világszerte ismert közgazdászok és szakértők vesznek részt június 22 és 26-a között. 3 évvel ezelőtt 2023. június 21-én választotta a Nemzetközi Kiállítási Iroda Belgrádot a 2027-es szakkiállítás az Expo házigazdájának. A Játsz az emberiségért, sport és zene mindenki számára mottóval megrendezendő eseményre eddig 135 ország és 4 nemzetközi szervezet jelezte részvételét. A szervezők becslése szerint a 2027. május 15 és augusztus 15 között zajló 93 napos rendezvény több mint 5 millió látogatót vonzhat a szerb fővárosba. Újabb 60 nappal meghosszabbította az üzemanyagárak korlátozásáról szóló rendeletet a szerb kormány. Ennek értelmében az Eurodiesel és a BMW 95 benzin legmagasabb kiskereskedelmi árát továbbra is az országos átlagos nagykereskedelmi ár alapján literenként 21 dináros árréssel határozták meg. A bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok számára az Eurodiesel maximális ára literenként 184 dinár marad. Az olajkutaknak tilos további költségeket vagy illetékeket felszámolni a tárca által meghatározott árra. A rendelet nem vonatkozik az adalékkal ellátott úgynevezett prémium üzemanyagokra. A legmagasabb árakat továbbra is péntekenként teszi közzé a kereskedelmi tárca. Ami pedig az időjárást illeti, Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van. Hétfőtől szerdáig változóan felhős és általában meleg idő várható, jóval 30 fok feletti csúcsokkal.
1: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
0: és a Régió Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
8: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
9: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
10: Reklámot hallottak.

Az igaz felvétele szólt az imént. Derűs reggelt kívánok mindenkinek. Önök a Mozaikot hallgatják így június 22-én, hétfőn, Paulina és Tamás névnapján. 393 éve, hogy Galileo Galilei olasz csillagász visszavonta állítását, miszerint a Föld kering a nap körül. És 78 éves lenne Cserháti Zsuzsa énekesnő. Nagyon sok szép felvételt köszönhetünk neki. 77 éves Meryl Streep, Oscar-díjas amerikai színésznő, és még sorolhatnám a mai nap eseményeit, de inkább térjünk rá a valóságra. Nem a múltra, jelen pillanatban is nagyon füllett, nagyon nyomott, meleg az idő. Sok napsütésre számíthatunk, elvétve azért előfordulhatnak záporok, zivatarok, és ezek idején viharos széllökésekre is számítani kell. Ma is 30 fok feletti értékeket mérünk, erős UV-sugárzásra kell számítani, és természetesen front továbbra sincs felettünk, de a hőség meghatározza a mai napot is. Úgyhogy elsősorban az idősebbek és a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a nagy meleg. Keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét bárkinél jelentkezhet. Nő az infarktusok, sztrókok esélye. A helyzetet tovább rontják a több helyen előforduló zivatarok, melyek környezetében növekszik a füllettség, ami nehéz légzést, légszomjat, fokozódó aszmatikus panaszokat idézhet elő. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság, dekoncentráltság. Könnyen napszúrást és hőgutát is kaphatunk. Pont ezért a legmelegebb órákban ne tartózkodjanak a tűző napon, illetve figyeljenek oda a napi folyadék mennyiség bevételének biztosításáról, és az immunrendszerüket is védjék, erősítsék, fogyasszanak sok-sok gyümölcsöt és zöldséget. És akkor térjünk rá a mai napra is a megszokott tartalmak mellett, pont azért, mert tegnap is voltak olyan régiók, ahol nagyon heves zivatarok és széllökések tépázták meg a településeket. A következő órában majd többek között a jégkárral is foglalkozunk, illetve ugye pénteken volt a Magyar Nemzeti Tanács ülése, és ezzel kapcsolatban az elnök úr Fremond Árpád érkezik majd a stúdióba. Hétfő van, küzdőtér Tóth Tibivel 11 órától. A Bolyai Filmműhely és a MyFly Film Club által szervezett filmtáborról is szólunk. Lesz egy könyvbemutatós információnk, és egy kis városkép innen Szabadkáról. Érdemes velünk tartani, ránk hangolódni ma is, minden pillanatban. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván Dédics Szuzanna fő és felelős szerkesztő, Farkas Ervin adásvezető technikus, és a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna.

Közérdekű információ következzék, mégpedig az áramszolgáltató híre karbantartási munkálatok miatt számíthatunk áramszünetre Szabadka, Horgos, Magyar Kanizsa és Török Kanizsa egyes utcáiban. Íme Szabadkán a Szolohov és az Eugen Kumicsics 9 és 11 között, a Stefan Filipovics és a Luka Perkovics 9.10-től 9.55-ig marad áram nélkül. Az el nem kötelezettek utcájában, a 9-es új utcában, az Erdut és a nyugati szőlőskertekben 12.25-től 13.25-ig nem lesz áram. A Lovre Bracsújevicsben 14.30 és 14.50 között, a Bajnát utcában 15.10 és 15.30 között, ezek rövid időszakok. A Rádics fivérekben 15.50-től 16.10-ig, illetve 16.30-től 16.50-ig, míg az Eugen Kumicsicsben 17.10-től 17.30-ig, azután az októberi forradalom téren 17.50-től 18.10-ig számíthatnak áramszünetre. Még mindig Szabadka, októberi forradalom tér 18.30-től 18.50-ig, és utána 19.10-től 19.30-ig. Horgoson, a Tüsök soron, az Alkonyat utcában, illetve úton, valamint a Szegedi úton 9 és 10 óra között nem lesz áram. Magyar Kanizsán, a Csepei Imre utcában, a Márton Mátyásban és a Kisvasút utcában 11 és 12 között, míg Török Kanizsán az Iparos, a Karagyörgye, a Gyurajaksit utcában számíthatnak áramszünetre 13-tól 14 óráig. A részletes információkat megtalálják a pannonrtv.com oldalon.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Június 22-ére vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 39 para, 100 forint 33 dinár 33 para, 1 svájci frank 126 dinár 68 para, 1 angol font 135 dinár 34 para, és 1 amerikai dollár 102 dinár 46 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
8: Reklámot hallottak.

Derűs reggelt a most ébredezőknek, jó utat az úton lévőknek és jó munkát a már szorgoskodóknak. Vigyázzanak magukra, főleg azok, akik kint a szabadban dolgoznak, tevékenykednek, mert már is nagyon füllet nyomott az időjárás, és a mai nap folyamán is 30 fok feletti hőmérsékletet fogunk majd mérni, úgyhogy a legmelegebb órákban inkább mindenki próbáljon hűvösben tartózkodni, árnyékos helyen, ne feledkezzenek meg a folyadék mennyiségről és az utánpótlásról, és figyeljenek oda egymásra is, mert nagy a napszúrás és a hőguta veszélye is. Na de, nézzük a lapszemlét. Már is itt van a hétfői magyar szó a kezemben. Falunapot ünnepeltek Bajsán, 15 baba született az elmúlt évben, 5-tel több, mint az egy évvel korábbi időszakban. Azután egy választás lesz ősszel, mondja Vucic, az államfő a dátumot október-novemberre tette, a végső döntést pedig későbbre ígérte. Újabb megmozdulás Újvidéken, politikai és társadalmi változást követeltek a fiatalok. Felfüggesztették az üzemanyag ellátást, halálos áldozatai és sebesültjei is vannak a Krím elleni ukrán dróntámadásnak, olvasható a Külföld oldalon. Keszék Károlyra emlékeztek Padén. A Magyar Szó újságírója, Kállai Göblös Nikoletta érdemelte ki az első díjat a közegellenállás riport pályázaton. És véget ért az Interfest. 3 napon át a borászoké vagy borászatoké volt a főszerep Újvidék főterén. Mi van a pöndöly mögött? Népzenei találkozó volt Zentán, és falunapot ünnepeltek Csantavéren. És ha tovább lapozunk, természetesen üveggolyó, és a napsugárban a gyerekeknek sok-sok érdekesség. Azután melléklet, így hétfőn sportvilág. Az utánpótlásban látják a jövőt, eredményes szezont zárt a Csóka Asztali Tenisz Klub. A fiatalok országos és tartományi sikerekkel hívták fel magukra a figyelmet. 4 új pálya a Népkertben, tenisz Zentán. És természetesen futball, képes beszámoló, és itt van az RTV részletes is, valamint a Panoráma oldalon arról is olvashatunk, hogy Horvátországot John Malkovich népszerűsíti. Érdemes most még ebben a nem túl melegben egy rekreációs sétát tenni, megvásárolni a napilapot, de egyébként a legjobb, hogyha előfizetnek rá, akkor még csak ki sem kell otthonról mozdulni, legyen bármilyen az időjárás, majd a postás házhoz viszi.

Még így az óra vége előtt közérdekű információval szolgálnék a Mozaik hallgatóinak. A Vajdasági Vérátömlesztés Intézet értesítése szerint a mai napon 8.30 és 13 óra között véradási akciót szerveznek Nagykikindán a Vöröskereszt épületében. Szintén a mai napon 10 és 13 óra között Pancsován a transzfúziós jármű a téren fog állni, és ott várja az önkéntes véradókat. A műsor folytatásában a híreket követően szó lesz a jégkárokról és az MNT aktuális híreiről.

0: ajánló következik.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Romlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Hírek következnek. A szerbiai vonatoknak pontosabbnak kell lenniük, mint ahogyan ez a német és a svájci vonatok esetében van, mondta Alekszandar Vučić. A szerb elnök meglátogatta a hamarosan elkészülő új egységes vasúti diszpécser központot Belgrád mellett, Makisban. A modern irányítórendszerből több mint 3300 kilométernyi vasútvonal forgalmát felügyelik majd. Vučić kiemelte a beruházás részeként korszerű optikai hálózatot, automatikus vonatfelügyeletet és mesterséges intelligenciát alapuló biztonsági rendszereket építenek majd ki. A projekt értéke 115 millió euró. Belgrádba érkezik a közgazdaságtan egyik legjelentősebb nemzetközi tudományos rendezvénye, a 21. világgazdasági kongresszus. A Szerb Közgazdász Szövetség elnöke szerint az esemény fő témái között szerepel a globalizáció jövője, vagyis az, hogy a folyamat lezárul-e, vagy új formában folytatódik. A kongresszus közel 20 év után tér vissza Európába, és először rendezik meg Dél-Kelet-Európában, ami a szerb szakmai közösség nemzetközi elismertségét is jelzi. Az esemény világszerte ismert közgazdászok és szakértők vesznek részt június 22 és 26-a között. Három évvel ezelőtt, 2023. június 21-én választotta a Nemzetközi Kiállítási Iroda Belgrádot a 2027-es szakkiállítás az Expo házigazdájának. A Játssz az emberiségért, sport és zene mindenki számára mottóval megrendezendő eseményre eddig 135 ország és 4 nemzetközi szervezet jelezte részvételét. A szervezők becslése szerint 2027. május 15 és augusztus 15 között zajló 93 nap rendezvény több mint 5 millió látogatót vonzhat a szerb fővárosba. Újabb 60 nappal meghosszabbította az üzemanyagárak korlátozásáról szóló rendeletet a szerb kormány. Ennek értelmében az eurodízel és a BMW 95-ös benzin legmagasabb kiskereskedelmi árát továbbra is az országos átlagos nagykereskedelmi ár alapján literenként 21 dináros árréssel határozták meg. A bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok számára az eurodízel maximális ára literenként 184 dinár marad. Az olajkutaknak tilos további költségeket vagy illetékeket felszámolni a tárca által meghatározott árra. A rendelet nem vonatkozik az adalékkal ellátott úgynevezett prémium üzemanyagokra. A legmagasabb árakat továbbra is péntekenként teszi közzé a kereskedelmi tárca. Ami pedig az időjárást illeti, Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van. Meleg, párás és változékony időjárás várható. A délelőtti órákban az ország nagy részén még száraz időre és hosszabb, rövidebb napos időszakokra lehet számítani. A nap második felétől egyre több felé várható eső, zápor és zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet jóval 30 fok felett alakul. A következő napokban is változékony marad az időjárás, kedden és szerdán felhős és napos időszakok váltják egymást, 32 fok körül csúcsértékkel, több helyen továbbra is kialakulhatnak záporok és zivatarok. A hét második felében ismét több lesz a napsütés, és tovább emelkedik majd a hőmérséklet.
6: Hírműsorok óránként.
2: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
6: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Társadalmi célú felhívás.
5: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600, 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: Reklám következik.
10: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk, minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
11: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
9: Reklámot hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: A közelmúltban heves vihar csapott le Vajdaság több településére. A jégeső jelentős károkat okozott Topolya község területén, ahol jelenleg is folyik a károk bejelentése, nyilvántartása és felmérése. Hogy mekkora károkat szenvedtek el a termelők, mely növénykultúrák érintettek leginkább, és milyen segítségre számíthatnak a gazdák, arról Schlinger Irént, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének falugazdászát kérdezte Vitkovics Alexander.
4: Mekkora területet érintett a június 14-i jégeső Topolya községben, és mely településeken okozta a legnagyobb károkat?
5: Igen, nagyon nagy károkat szenvedett Topolya, ugyanis ugye a jégeső annak ellenére, hogy nagyon nagy erőkkel, rakétákkal lőtték a felhőket, nagyon nagy károkat okozott. Ugye a Topolya községben ugye a Kisbeográdi határba lépett be, és körülbelül egy olyan 3,5 km szélességben 100% károkat okozott, és ugye az végigment, egész mondjam azt, hogy a Topolya, Micsunovó és Orohovó, majd Gunaros, Kavilló, Szetyitjevói vonalon egy ilyen szél félkör ívet írt le, és sajnos nem kímélte abban a sávban az egyetlen egy kultúrát sem. Tehát nagyon széleket mondjam azt, hogy valamennyi túléli, és itt csak a kukoricáról beszélhetünk, ami esetleg túléri. Már a napraforgókat is, amikor a szárát félbeszakítja, akkor az ott megszakad a dolog, és az kész. A buzákat, árpákat szinte a kalászok mind a földön vannak. Nem beszélve, hogy az orai repcéről, ami úgy szintén ott van, hogy beérik lassan, és kiverte a szemeket, tehát nincs értelme kombájnra rámenni. Vannak parcellák, ilyen árpa és buza parcellák, ahol a termelő jószágtenyésztéssel foglalkozik, és azt mondta, nincs értelme rámenni, hogy a szalmát összeszedje, mert annyira elverte, hogy egy olyan 20 centi maradt a szalmából is mindössze meg. Tehát hihetetlen, hogy mekkora károkat okozott. Annak ellenére, hogy mindenki hallotta, hogy az a rengeteg rakéta ki lett lőve, Topolya községben 400 darab. És ennek ellenére ekkora károk lettek.
4: Jelenleg hogyan zajlik a károk bejelentése és felmérése, és meddig jelentkezhetnek a termelők?
5: A károkat eleve már ugye a felmérés az a terepen is folyik, és az ugye az egyik legfontosabb dolog. Itt ugye a mezőőr, a községi mezőgazdasági megbízott, a felügyelő, ők mennek, valamint a szakszolgálatnak a szakmunkatársa, és ezt a terepet végigjárják GPS-szel, kimérik. A termelőknek viszont az a dolguk, hogy bejöjjönek egy falugazdászhoz, vagy ki a mezőrhöz, kinek mi van közelebb, és ők úgymond felmérik, és akkor bejelentik a saját parcelláikat, és a saját felmérésük alapján a kárt beírjuk, hogy mekkora kár az adott parcellába, és milyen kultúrát fed. Már tegnap elkezdtük, megjelent a Topolya község honlapján ugye az űrlap, amelyen kell a kárbejelentést tenni, ezt át kell adni Topolyán az iktatóba, vagy mondom esetleg a falugazdászhoz, aki egybe behozza az iktatóba. Képeket kell mellé tenni, amivel ugye bizonyítsuk azt, hogy igen, ez így néz ki. Könnyebb a bizottság dolga, hogyha ezt így tesszük, mert lássuk be, nagyon nagy parcellákról van szó, és nem mindegy, hogy milyen gyorsan dolgozzák fel. És hát jó lenne ott hétfőket szerdáig bejelenteni ezeket a károkat.
4: Ha már itt tartunk, milyen segítségre, támogatásra vagy kártérítési lehetőségekre számíthatnak a károsult termelők a következő időszakban?
5: Egyelőre nem tudjuk, hogy milyen támogatásra számíthatnak. Ugye ez vasárnap történt, egy ilyen sok után vagyunk, és hallottam, hogy Tóbiás József parlamenti képviselő úr már főszólalt, elmondta, hogy mekkora a probléma, nem csak Topolya, ugye, hanem a környező községekben is, és hogy ezt már figyelembe kellene venni. Hát reméljük, hogy lesz eredménye.
4: Én azt hiszem, hogy ezek a károk kártérítése, ugye felbecslése az most folyik, de ennek a kártérítése, igen, ez kimeríti a Topolyai önkormányzat költségvetését, mert ugye tudom korábbról, hogy azért minden városnak van egy mezőgazdaságra elkülönített eszköze, de ilyen esetre senki sem számít.
5: Sajnos Igen, itt még az osztálynak sem tudom, hogy van-e ilyen alap, ami mondjam ilyen károkra úgymond félretéve. Topolyának nincs. Van mezőgazdasági alap, ez természetes, és minden évben pályázatot is írnak ki. Egyelőre ezekről még döntések nem születtek, ugyanis egyelőre a kárfelbecslés megy, és erre még nem tudok határozott választani. Amint tudunk valami közelebbit, akkor értesítjük a persze a káros útakat.
4: És végezetül egy örökös kérdés, ami általában akkor merül fel a termelőkben és mindenkiben a termés biztosítása. Ez most megint egy időszerű kérdés, és nem tudom, hogy a termelők miért óckodnak ettől, hiszen, ha jól tudom, akkor a köztársaság refundálja a biztosítási költségek egy részét.
5: Így igaz, nagyon kis százaléka a termelőknek az, aki a biztosítást úgymond megköti a terményekre, és ez Topolya községre kimondottan vonatkozik, hogy nagyon kevesen kötik meg a biztosítást. Ezt látjuk onnan, hogy ugye jön az az időszak, amikor vissza kell igényelni a 40%-át a biztosításnak a mezőgazdasági minisztérium által támogatott részt. Valamint ugye, amikor a községi pályázat van, akkor a községben úgy szintén ugye a biztosítás 20%-át visszaadják. Amikor kiszámoltam, olyan 800 dinár marad a termelőnek egy búzatáblára, hogy jár a költsége. Meggondolandó. Tehát csak azt, hogy nagyon régen, olyan 10 éve nem volt ilyen tragikus kár. Kisebb károk akadtak, de ekkora kár nem. Az emberek úgy még ezt is úgy vannak vele, hogy na, több száz hektáron még ez is tétel, nem kötik meg a biztosítást. Ez az igazság, tehát nem tudom. Most szerintem mindenki elgondolkozik, hát remélhetőleg nem folytatódik, de ez elgondolkodható, hogy ez a kis összeg, már nem nagy összegről beszélünk ilyen formába, akkor az nem érné meg esetleg biztosítani, mert akkor nyugodtabbak vagyunk.
4: Köszönöm szépen, Irén, hogy a rendelkezésünkre állt, és jégmentes időszakot, és igen, mielőbb fejezzék be a igen kárfelmérést.
5: Reméljük, hogy úgy lesz, és nem lesz ilyen legközelebb, hogy úgy mondjam.
4: Köszönöm szépen.
5: Viszont hallásra, minden jót.

0: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
1: Reggeltől estig.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor. Nem csökken a magyar nyelven induló középiskolai szakok száma Vajdaságban a következő tanévben is. 34 oktatási intézmény több mint 2000 helye várja a középiskolásokat, hangzott el a Magyar Nemzeti Tanács pénteki ülésén. Illetve egyhangulag elfogadták a Torontálvásárhelyi Mosa Piade általános iskola és a Székely-Kevei Zsárkóz Zrenyanin általános iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitását. Összesen egyébként 105 napirendi pontot vitattak meg. Oktatási intézmények vezetőinek kinevezéséről, az iskolai és óvodai hálózatok elfogadásáról is döntöttek mindenről. Fremond Árpáddal, az MNT elnökével beszélgetünk. Köszöntöm, elnök úr, a műsorban.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat.
2: Elnök úr, az ülésen ugye a Magyar Nemzeti Tanács 2025. évi zárszámadásának módosítása és bővítése is megtörtént. Ha már számadás, akkor mit emelnek ki elsősorban az eddigi eredmények közül, tekintettel arra, ugye, hogy szó volt a középiskolai helyekről a magyar nyelvű diákok számára, a 15 főnél kisebb létszámú osztályokról, de említhetnénk még a jogász ösztöndíjat, a szernyelvű oktatást is lehetne sorolni.
3: Igen, most egy oktatási csomagunk volt elsősorban, és itt intézményvezető kinevezése volt napirenden. Több intézményvezetőnek a kinevezése is, de el kell mondanom, hogy 11 olyan szeméről is döntöttünk, akik Magyar Oktatási Intézménynek a vezetői lesznek majd az elkövetkezendő időszakban. Ebben az évben eddig már ugye 17 oktatási intézménynek a magyar vezetőiről döntöttünk. Természetesen több van, viszont fontos elmondani azt, hogy az elmúlt időszakban, ebben a mandátumban, hogyha így tetszik, akkor nem csökkent a magyar intézményvezetőknek a száma, ami azt gondolom, hogy a közösség megmaradása szempontjából, az oktatási intézményeink vezetése szempontjából, a kis létszámú osztályokért való küzdelem szempontjából nem elhanyagolható. Ugyanis ugye sokszor elhangzik az, hogy kevesebben vagyunk, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy független attól, hogy azért ugye 2020-tól már ugye lassabban fogyatkozik a közösség, de azért még csak-csak fogyatkozik. Elmondható, hogy az érdekérvényesítési képesség viszont nem csökkent, az intézmények élén továbbra is magyar vezetők vannak nagyon sok esetben, és hogy egy erős hálózattal rendelkezünk mi határon túli közösségként. Úgyhogy ezért volt fontos mondjuk rá ez a napirendi pont, illetve, vagy ezek a napirendi pontok, illetve ez mellett tájékoztatási, kulturális és oktatási pályázatokat is véleményeztünk. Itt az Oktatási Minisztérium, a Tájékoztatási Minisztérium, a Kulturális Minisztérium írt ki pályázatokat, illetve a Tartományi Titkárság az oktatási, illetve a kulturális is. És ezeket véleményezi a Nemzeti Tanácsnak a bizottsága, amelyben nem csak a Nemzeti Tanács tagjai vannak, hanem külsősök is helyet kapnak, ahogy a korábbi években is. És ez a szakmai stáb javasol a minisztériumnak, a titkárságnak projekteket, pályázatokat, hogy szerinte melyik lenne jó, és melyikeket kellene támogatni. És azt gondolom, hogy természetesen ezt általában beszokta a minisztérium tartani, illetve a titkárság túlnyomó részt. Viszont ez egy olyan fontos ajánlás, olyan fontos hatáskör, amellyel mindenképp élni kell a Nemzeti Tanácsnak, és itt a végrehajtó bizottság döntését erősítettük meg az ülésen. Ahogy a középiskolai hálózatot is, ugye több mint 2000 hely van a vajdasági magyar diákoknak. Itt nagyon fontos az, hogy meglegyen a választási lehetőség a gyermekeknek, hogy olyan szakra iratkozzanak be anyanyelvükön, amelyre szeretnének, és ez ugye minden évben egy komoly küzdelem, amelyet közösen a titkársággal, közösen a minisztériummal, a VMS államtitkáraival közösen kell megvívnunk, de összehangoltan tevékenykedünk, egy ügyet képviselünk, és ezeket a lehetőségeket sikerült megtartani, úgyhogy bízom benne, hogy minden vajdasági magyar gyermek olyan oktatási intézményben fog iratkozni, amelybe szeretne.
2: És hogyha már a lehetőségek, akkor mindig kihangsúlyozásra kerül az is, hogy ugye magyar nyelvű tankönyvek is elérhetőek, és természetesen ami évről évre azért nagyobb érdeklődésre tart számot, az a jogász ösztöndíj, illetve vannak még ösztöndíjak, amivel támogatják a tanulókat.
3: Így van. Az ingyenes tankönyvek ebben az évben is egy kiváló projektje lesz az Oktatási Minisztériumnak. A szerb kormány jóvoltából gyakorlatilag a Belgrádi Tankönyvkiadó Intézet a kisebbségi nyelvű tankönyvek elkészítését és beszerzését támogatni fogja, és ezen keresztül fog ez megvalósulni. Minden nemzeti kisebbség kap ingyenes tankönyveket ebben az évben is. Attól függően, hogy milyen évfolyamra járnak a gyermekek, 4, 5 vagy 6 tankönyvet fognak ingyenesen kapni. Itt az ABC-s könyvektől, az anyanyelvi írás és olvasó fejlesztő kiadványokon keresztül, zenei képzőművészeti történelmi kiegészítőket, a magyar nemzeti múltról, Magyarország történetéről szóló tankönyvekig mindent kapni fognak a gyermekek. És itt 72 általános iskolában és 4 speciális iskolában tanulnak magyar nyelven a gyerekek, és 10.290 tanulót fog érinteni ez a program ebben a gyakorlatilag a 26-os, 27-es tanében. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Itt a könyvek rendelésénél a pedagógusok már be vannak vonva, és gyakorlatilag a szülőket tájékoztatják minden egyes tanító tanár, aki ezzel foglalkozik, hogy mely tankönyvek lesznek ingyenesek, melyek azok, amelyek a csomagban vannak, de hozzánk is érkezett a Nemzeti Tanácsba egyébként kérdés oktatási intézményekből, hogy akkor pontosan soroljuk fel, hogy mi az, amit ingyenesen fognak kapni. A honosítási pályázatunk is újra nyitva van, ez július 9-ig lesz nyitva. Az egyetemi diplomák mellett doktori tanulmányokat, akik külföldön folytatták, vagy a középiskolát, akik külföldön fejezték, azok honosíthatják a diplomájukat. A Zenik-Nárik központon keresztül működik, itt van egy illeték, amit be kell fizetni, illetve fordítási költségek vannak. Mindent, aki számlával kell igazolni, és gyakorlatilag a teljes összeget azt visszafogja a Nemzeti Tanács téríteni. Ami pedig a jogász ösztöndíj programot illeti, itt szeretném kiemelni azt, hogy ez a pályázat július 3-áig lesz nyitva, és mindenki pályázhat független attól, hogy beiratkozott-e már az egyetemre, vagy sem. Aztán úgy is akkor bíráljuk el a pályázatokat, amikor az igazolást hozzák a tanulók, illetve a hallgatók a jogi egyetemről. Mindegy, hogy magánegyetem, vagy pedig állami egyetemre felvételiznek. A lényeg az, hogy Szerbiában kell, hogy tovább tanuljanak. És hát ugye itt gyakorlatilag 10 hónapon át 100.000 forint, azaz 1 millió forint támogatásra jogosultak ezek a fiatalok. Ez a támogatás már megérkezett még az év első felében a magyar kormánytól, úgyhogy ezért tudtuk ezt a programot meghirdetni. És fontos az, hogy mindenki nyugodtan jelentkezzen, később, amikor beírta az egyetemet, utána elég akkor, hogy igazolja, hogy felvették, és utána fog a pályázatoknak az elbírálása megtörténni, és 2 részletben történik majd a kifizetés ezeknek a hallgatóknak, természetesen a másod, harmad és negyed éves hallgatóknak is az összegek kifizetése az rendelkezésre áll az elkövetkezendő időszakban is. Úgyhogy nekünk is volt egyébként még pályázatunk a civil szervezeteknek, amelyet aláírtunk, itt több mint 20 millió dinárt osztottunk ki, ez hazai forrásokból történtek meg ezek a pályázatok, itt kulturális rendezvények, kiemelt jelentőségű kulturális rendezvényekre lehetett pályázni, oktatási intézményeknél is kiemelt oktatási intézmények, illetve nem kiemelt oktatási intézmények pályázhattak, akkor a civil szervezetek pályázhattak külön, és a kisebbségi nyelven, ugye a szórványban a tájékoztatás tekintetében volt még egy pályázatunk, itt ezeket a pályázatokat is aláírtuk, és itt a kifizetések azok folyamatosak lesznek. És hát van még egy programunk, amely most fog beindulni. Ugye ez a szerb nyelvi felzárkóztató képzés. Soha ennyien mióta megy a program, tehát ennyien nem jelentkeztek, 115 jelentkezőnk van Vajdaság szerte, úgyhogy örülünk annak, hogy egyre többen próbálják meg tökéletesíteni a nyelvet. Természetesen nem arról van szó, hogy valaki itt most tökéletesen meg fog tanulni ezen a felkészítő programon, viszont az biztos, hogy tökéletesíteni tudja a nyelvtudását. Azt is tudni kell, hogy a szerb nyelv tanításában a magyar érdekképviseletnek köszönhetően, a Vajdasági Magyar Szövetség politikusainak köszönhetően, a Magyar Nemzeti Tanács politikusainak köszönhetően néhány évvel ezelőtt a szerb nyelv tanítása az megváltozott, tehát maga a tanterv az átírásra került, ugye sokáig mi is környezetnyelvként tanultuk a szerb nyelvet. Most gyakorlatilag ez megváltozott, és hogyha nem is teljes egészében idegen nyelvként, de azért más formában tanulják az új hallgatók, és itt még ugye egy teljes generáció nem fejezte be a tanulmányait, de 2-3 év múlva meglátjuk majd az első hozadékait annak, hogy sikerült-e a szerb nyelvet könnyebben elsajátítani. Itt komoly lépéseket kell tennünk, és azon is gondolkodunk, itt ugye kísérleti jelleggel a nagyovodába már Magyar Kanizsa községben játékosan bevezettük a szerb nyelv tanítását, ezt tervezzük a Vackor óvodákba is az elkövetkezendő időszakban. Tehát fontos az, hogy a gyermekek már óvodában játékosan megismerkedjenek a szerb nyelvvel. Ha megismerkednek az angol nyelvvel, akkor ismerkedjenek meg a szerb nyelvvel is, és hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy minél könnyebben elsajátítsák azt. Itt a felzárkóztató programnál van egy felmérés mindenkinek is, van, aki ugye csak munkába szeretne állni, és ezért kell neki ez a tanfolyam, ez az ingyenes tanfolyam, hogy egy picit magabiztosabb legyen, hiszen megért minden, de lehet, hogy nem meri úgy beszélni a szerb nyelvet, és fél, hogy kinevetik. Ilyen formában ezeket a gátlásokat próbáljuk leküzdeni a tanárok segítségével, és ugye 40 órát azt lehallgatnak a fiatalok, aztán pedig Újvidéken az Európa Kollégiumba szállásoljuk el őket, és akkor szintén még 40 órát ott Újvidéken tudnak lehallgatni, és utána később van az egyetemistáknak is, akik lerakták a felvételét, nekik is van egy ilyen képzésünk, amelyet szeptember folyamán szervezünk meg Újvidéken az Európa Kollégiumba, illetve hát azért vannak a demonstrátorok is, hogy segítsék ezeket a fiatalokat, úgyhogy mindenki csak bátorítani tudnék, hogy az elkövetkezendő időszakban is jelentkezzen, ez egy sikeres program, és én fontosnak tartom azt, hogy azért a szerb nyelv tanításában komoly reformokat sikerült elérni az elmúlt években, és azt is komoly eredménynek tartom, hogy a szerb nyelvi felzárkóztató képzés a Magyar Nemzeti Tanácsnak nagy népszerűségnek örvend, mert egyre többen jelentkeznek, úgyhogy Szabadkán 21 tanuló, Topolyán 23, Magyar Kanizsán 11, Zentán 23, Adán 27 tanuló lesz, és Temerinben is lesz 7 tanuló, aki jelentkezett erre a programra. Itt most azokat a helyszíneket mondtam, ahol a képzések zajlanak majd fizikailag, úgyhogy ide be fognak ezekre a helyekre utazni a fiatalok, és hát részt fognak venni ezeken az órákon.
2: És azért is fontos ez, mert mégis ugye Szerbiában élünk, akkor az embernek tudnia kell azt a nyelvet, amely országban él. Egyébként egy kicsit előre is vetített ezzel, hogy ugye szeptemberben is lesznek történések, hogy folyamatosan dolgoznak. Most a nyári szabadságok időszaka kezdődik lassan. Lesz-e még esetleg ülés, MNT ülés a következő időszakban, mire számítanak, mit terveznek ebben a hónapban?
3: Az igazság, hogy nem nagyon megyünk szabadságra, hiszen ez az év, ez választási év lesz. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy inkább több apró pihenésre fog majd sor kerülni, és hosszú szabadságra viszont biztosan, hogy nem. Júliusban lesz még egy nemzeti tanácsi ülés. Arra az ülésre szeretném az, hogyha az írás és a nyelvhasználati stratégiának a tervezete elkészülne a 2027-estől a 2029-es évig, akkor július végén meg tudnánk nyitni a közvitát, hiszen legalább egy hónapot online a közvitának meg kell, hogy történjen. A korábbi stratégiákat is, amelyeket elfogadtunk, azokat így csináltuk. Augusztus folyamán akkor tudnánk csinálni egy közvitát is, egy élő közvitát is ezzel kapcsolatban, és akkor valamikor a szeptemberi ülésen akár el is fogadhatnánk ezt a stratégiát. Mindenképp tervezünk még választás előtt a munkabeszámolót elfogadni, tehát az egész mandátumban mit tettünk, mit ígértünk, mit valósítottunk meg, milyen új programokat indítottunk el, mit tudtunk, milyen projekteket tudtunk befejezni ebben a 4 évben. Én azt gondolom, hogy az a tisztességes, hogyha elszámolunk azzal, amit tettünk, és mindenki aztán később eldöntheti, hogy támogatja ezt a transzparens politikát, vagy pedig az üres ígéreteknek hisz. Ezt tehát mindenki el tudja majd dönteni az elkövetkezendő időszakban, de én azt gondolom, hogy be kell számolni arról, hogy mit tettünk, és ugye augusztusban az augusztus 20-ai ünnepséget meg fogjuk szervezni, Aracson is lesz megemlékezés még júliusban, itt van, indul a fesztivál szezon, a WIFO 30 éves, a Szabad Egyetem. Ugye augusztusban az augusztus 20-ai ünnepséget meg fogjuk szervezni, Aracson

0: úgy lesz-e, mint 4 évvel ezelőtt. Pontos dátumok még nincsenek, de abban is biztos vagyok, hogy a nemzeti tanácsok koordinációja az össze fog ülni a nyár folyamán, és hát nem csak a Magyar Nemzeti Tanács készül a választásra, hanem az összes nemzeti tanács esetében új vezetőséget fognak választani országos szinten. Úgyhogy erre fogunk készülni, dolgozni kell, és természetesen ugye indul az új tanév is, ismét lesznek az elsősöknek ingyenes beiskolázási csomagok, ismét minden elsős magyar kisdiák táskát is fog kapni, iskolatáskát is fog kapni, tehát Suli Expo, Edu Expo megszervezése kerül majd ott valamikor október első hetében, úgyhogy nem fogunk tétlenkedni, tehát júliusban is lesz ülés, júliusban is dolgozunk, augusztusban az ünnepségre készülünk, illetve a közvitára, ami az írás és a nyelvhasználati stratégiát illeti, aztán pedig szeptembertől folytatjuk a munkát, és elszámolunk azzal, amit tettünk, és utána később meg lesznek a választások, és feláll majd az új Magyar Nemzeti Tanács.
1: Fontos dolgokról beszélgettünk Fremond Árpádnak, az MNT elnökének. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és hogy mindezt megosztotta velünk is hallgatókkal.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin
3: és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
4: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

Egy újabb óra végéhez közelítünk, ami azt jelenti, hogy hamarosan hírösszefoglalót hallhatnak majd. Utána pedig a megszokott tartalmakkal várjuk a hallgatókat, és természetesen az önök hozzászólását, véleményét, illetve a közérdekű információkat is várjuk a 0666 36 36 33-as SMS számunkra. Ez a szám azért is fontos, mert bármi észrevételük van, nekünk továbbítják, akkor mi a többi hallgatóval is meg tudjuk osztani. Viszont a következő órában még nagyon fontos, hogy a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldala is nyitva legyen önök előtt, mert nem sokára érkezünk egy nyereményjátékkal is. Tartsanak velünk!

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Brasnyó Zoltán. 3 évvel ezelőtt, 2023. június 21-én választotta a Nemzetközi Kiállítási Iroda Belgrádot a 2027-es szakkiállítás az Expo házigazdájának. A Játsz az emberiségért, sport és zene mindenki számára mottóval megrendezendő eseményre eddig 135 ország és 4 nemzetközi szervezet jelezte részvételét. Zsarko Milanović, Szerbia Expo 2027-es részvételeért felelős főbiztosa kiemelte, hogy a szakkiállítás legfontosabb öröksége nem maga a rendezvény, hanem az azt kísérő fejlesztések. A szervezők becslése szerint a 2027. május 15-e és augusztus 15-e között zajló 93 napos rendezvény több mint 5 millió látogatót vonzhat a szerb fővárosba. Az Expo 2027 lesz az első nemzetközi világkiállítás a Nyugat-Balkánon, és a szervezők szerint jelentősen hozzájárulhat Szerbia és a régió nemzetközi ismertségének növeléséhez. A szerbiai vonatoknak pontosabbnak kell lenniük, mint ahogyan ez a német és a svájci vonatok esetében van, ezt mondta Aleksandar Vučić. A szerb elnök meglátogatta a hamarosan elkészülő új egységes vasúti diszpécser központot Belgrád mellett Makisban. A modern irányítórendszerből több mint 3300 kilométernyi vasútvonal forgalmát felügyelik majd. Vučić kiemelte, hogy a beruházás részeként korszerű optikai hálózatot, automatikus vonatfelügyeletet és mesterséges intelligencián alapuló biztonsági rendszereket építenek majd ki. A projekt értéke 115 millió euró. A szerb államfő szerint az új rendszer jelentősen javíthatja a vasúti közlekedés pontosságát Szerbiában. A szerb haladópárt elnöke Miloš Vučević szerint sikerült megőrizni az ország stabilitását, és most a választópolgárokon a sor, hogy véleményt mondjanak azokról, akik szerinte gyengíteni próbálták az államot. A politikus a szerimségi Lacsarak településen tartott rendezvényen arra kérte a polgárokat, hogy vegyenek részt a június 27-én Belgrádban megrendezendő vídnapi nagygyűlésen, ahol a jövőbeni politikai irányokról és célokról is szó lesz.
3: Sport.
4: Most pedig a VB hírei következnek. A belga válogatott gól nélküli döntetlent játszott az iráni csapattal tegnap a labdarúgó világbajnokság Los Angeles-i mérkőzésén, így mindkét fél 2 ponttal várja majd a folytatást. A szombati utolsó körben az európai együttes Új-Zélanddal, míg az ázsiai gárda Egyiptommal találkozik. Az egyiptomi válogatott megszerezte története első győzelmét a labdarúgó VB-n, mivel vasárnap a Vancouveri mérkőzésen hátrányból fordítva 3-1-re felülmúlta Új-Zélandot. A fáraók negyedik részvételük alkalmával három döntetlen és öt vereség után aratták a történelmi diadalt, míg a harmadszor kijutott szigetországiak továbbra is nyeretlenek, a sporták csúcseseményén ez volt a negyedik kudarcuk 4 pont osztozkodás mellett. A szombathajnali utolsó körben az óceániai együttes Belgiummal, míg az afrikai gárda Iránnal találkozik majd. Az urugvái válogatott pedig 2-2-es döntetlent játszott az újonc zöldfoki köztársaság csapatával a labdarúgó VB Miami mérkőzésén, így mindkét fél 2 ponttal várja a folytatást. A zöldfokiaknál csereként pályára lépett Laros Duarte, a Puskás Akadémia futballistája. Az utolsó körben a dél-amerikai együttes a 4 pontos Európa-bajnok Spanyolországgal, míg az afrikai gárda az 1 ponttal álló Szaúd-Arábiával találkozik.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 29 fok van jelenleg, egész nap napos, helyenként változóan felhős időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet pedig 33 fok körül alakul majd.
2: Régi zenék, új információk.
5: Fedezze fel a kettőt együtt.
2: A 107,1-en.
5: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Reklám következik. Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
6: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
10: Reklámot hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
4: Mozaik újabb órájába léptünk, június 22-e van, hétfő, Paulina és Tamás névnapja. Őket illik ma felköszönteni. Az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint már is 28 és 30 fokot mérünk, és rekordöntő hőhullám. Minden lehetséges módon védekezzünk a legsúlyosabb következmények ellen. Hát igen, a mai napon is számíthatunk egy igen erős hőhullámra. Folyamatos, sőt fokozódó a szervezetünket érő hőterhelés már sok embert érint, a hőkifáradás és a hőgörcsök veszélye. Továbbra is magas az egyéb panaszok, a súlyos keringési következmények száma, sztrókok, infarktusok, trombózisok, rosszulétek kockázata, és sajnos egyre jobban oda kell figyelnünk a legsúlyosabb hőegyensúlyi zavar, a hőguta egyre több embert érintő veszélyére. Ebben az extrém helyzetben különösen a frontérzékeny, időjárás érzékeny emberek, az idősek, a krónikus betegek veszélyeztetettek, ha kiteszik magukat a tűzőnap extrém hőterhelésének. Nem csökkentik a szervezetük fizikális és mentális terhelését, nem isznak eleget és nem gondoskodnak a szervezetük legalább átmeneti jellegű felfrissüléséről. A folyamatos és erős hőterhelés megszakításáról, ilyenkor a szédülést, fejfájást, egyre inkább zavartság, majd ájulás válthatja fel. Megszűnik az izzadás, elszürkül a bőr, a szervezet már feladja a védekezést. Ezekre nagyon-nagyon oda kell figyelni. A testhőmérséklet 40 fok fölé emelkedik, és közvetlenül életveszélyes állapot alakul ki. Ennek rövidesen halálos kimenetele lehet, de egyre nagyobb a súlyos és maradandó szervi károsodások veszélye is. Nagyon komolyan kell venni a hőegyensúlyi és keringési veszélyeket, figyeljünk fel a környezetünkben érintett személyekre, és azonnal hívjunk segítséget. Sajnos a hőhullám tartósan velünk marad, erre kell készülnünk, tehát figyeljünk magunkra is, környezetünkre is, ha kell, akkor kényszerítsük magunkba azt a 2 pohár folyadékot óránként. Igyunk nagyon sok friss vizet, szénsavas vizet, cukrozatlan limonádét és alkoholmentes folyadékokat. A friss gyümölcsökből, zöldségekből lehetnek nagyon finom italokat készíteni, például ha sima vízhez szelünk 2 szelet uborkát, és oda teszünk még 1 szelet citromot. Ez igazán fel tudja dobni a napunkat, és a szervezetünknek is jól esik. Ha már unjuk a tiszta vizet, akkor próbálkozzunk ilyen fajta felfrissüléssel, és hát ott a mentalevél, citromlevél, ezek is egy pluszt adnak még, és akkor sokkal szívesebben fogyasztjuk majd a vizet, és főleg figyeljünk oda, hogy a gyerekek, illetve az idősek számára is a szervezetnek biztosítva legyen a megfelelő mennyiségű folyadék. Tényleg nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra, és aki csak teheti, az a legmelegebb órákban tartózkodjon hűvös helyen. Vigyázzunk magunkra!

közérdekű információ következik, még pedig az áramszolgáltató híreivel érkezem. Szabadkán, az El nem kötelezettek utcában, a 9. új utcában, az Erdutban és a nyugati szőlőskertekben 12.25-től 13.25-ig nem lesz áram, a Lovre Bracsujevicben 14.30-től 14.50-ig, a Bajnát utcában 15.10-től 15.30-ig, a Rádigy fivérekben 15.50-től 16.10-percig, valamint 16.30-től 16.50-ig. Szintén Szabadkán, az Eugén Kumicsígyben számíthatnak áramszünetre 17 óra 10-től 17.30-ig, az októberi forradalom téren pedig 17.50-től 18.10-ig nem lesz áram, valamint 18.30-től 18.50-ig, utána pedig 19.10-től 19.30-ig számíthatnak áramszünetre. Magyar Kanizsán, a Csépe Imre, a Márton Mátyás és a Kisvasút utcában 11 és 12 óra között lesz áramszünet, Török Kanizsán pedig az Iparos utcában és a Karagyorgya utca, valamint a Gyúra-Jáksity utca egy részén 13 és 14 óra között.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-ás V6-os dízelmotorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

10 óra 37 perc van, és még egy játék a kezdés előtt. A Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán már is megtalálják a kérdést, és cserébe páros napi jegyet tudok majd adni annak, akinek sikerül. Egyedül, párban vagy társasággal vesz részt a fesztiválon ez a kérdés, a válaszokat pedig a felhívás alá, a kép alá várjuk. Előre is köszönöm. És egyébként egy meghívóval is érkeztem. A Német Népi Szövetség székházába megrendeznek egy nagyon szép irodalmi estet, amelynek vendége Prücsics Drázsen író, és ennek az estnek a során két regénye kerül bemutatásra. Az egyik a White Card magyar és horvát nyelven, a másik a Come and Back, ez német nyelven. Az est szervezője a Német Népi Szövetség, az időpont pedig június 26-a péntek, 19 óraig kezdett el a Halasi út 72-es szám alatt. Mindenkit szeretettel várnak egy kellemes, irodalmi élményekben gazdag estére, tehát június 26-án pénteken 19 órára.

Egy újabb óra végéhez érkeztünk itt a Mozaikban, hamarosan hírek, majd a híreket követően, mivel hétfő van, küzdőtér Tóth Tibivel sportműsort hallhatnak. Előtte azonban elmondanám, hogy már is a 30 fokos értéket mutatja a hőmérő, sőt, van, ahol ettől feljebb is megy. A hőérzetünk viszont jóval magasabb. Folyadék nélkül ne induljanak el otthonról. Teljesen mindegy, hogy gyalogosan, kerékpárral, tömegközlekedést használva, vagy autóban ülve mennek A pontból B pontba. Egy kis üveg, hideg víz, lehűtött víz mindenféleképp legyen önöknél. Vigyázzanak magukra!

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. A szerb haladópárt elnöke Milos Vučević szerint sikerült megőrizni az ország stabilitását, és most a választópolgárokon a sor, hogy véleményt mondjanak azokról, akik szerinte gyengíteni próbálták az államot. A politikus a szerémségi Latyarák településen tartott rendezvényen arra kérte a polgárokat, hogy vegyenek részt a június 27-én Belgrádban megrendezésre kerülő vidnapi nagygyűlésen, ahol a jövőbeni politikai irányokról és célokról is szó lesz. Több súlyos sérüléssel járó esethez riasztották az éjszaka folyamán a belgrádi mentősöket. Egy 14 éves fiú életveszélyes fejsérüléseket szenvedett, miután kerékpárjával villamos elé került, amely elütötte. A mentők a sérült gyereket sürgősségi ellátásra kórházba szállították. Szintén súlyos sérülésekkel végződött egy verekedés Új-Belgrádban. Egy 28 éves férfit késsel megszúrtak, míg egy 23 éves fiatalember fejsérüléseket szenvedett. Mindkét sérültet a sürgősségi központba szállították. A mentőszolgálat az elmúlt éjszaka összesen 95 hívásra vonult ki, ezek közül 17 eset közterületen történt. A legtöbb segítségkérést krónikus betegek és asztmások részéről regisztrálták. Távozik posztjáról a brit miniszterelnök, lemondott a kormányzó brit munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér. A munkáspárti kormányfőre hetek óta egyre nagyobb nyomás nehezedik saját pártja és kormányának több tagja részéről, annak érdekében, hogy állítsa össze távozásának és utódlásának menetrendjét. Új szabály lép életbe július 1-től az Európai Unióban. A nemzetközi árufuvarozást végző 2,5 és 3,5 tonna közötti ösztömegű, könnyű haszongépjárműveknek és furgonoknak kötelező lesz második generációs intelligens tahográffal rendelkezniük. Az új eszköz automatikusan rögzíti a határátlépéseket, a rakodási és kirakodási helyszíneket, valamint a sofőrök vezetési és pihenő idejét. Az intézkedés célja a fuvarozási szabályok betartásának szigorúbb ellenőrzése és a tisztességes verseny biztosítása az európai közúti áruszállításban. Kivételt képeznek azok a 3,5 tonna alatti járművek, amelyeket elsősorban építkezéseken használnak, és legfeljebb 100 kilométeres körzetben közlekednek. Az új szabályok az EU mellett Svájcban, Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben és az Egyesült Királyságban is érvényesek lesznek. Évadzáró műsorral búcsúztatta az idei szezont a Horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület tegnap. A művelődési ház színpadán a néptánc csoportok és az énekesek adtak ízelítőt mindabból, amit az elmúlt hónapok során elsajátítottak, és amivel számos hazai és külföldi sikert is elértek. A gyerekek számára a tánc nem csak a hagyományok ápolását jelenti, hanem közösséget, élményt és eredményeket is, amelyekre az év során többször is büszkék lehettek. A műsor egyben visszatekintés is volt az egyesület egész éves munkájára, amelyben az utánpótlás nevelés kiemelt szerepet kap. A község vezetése is elismeréssel szólt a közösség tevékenységéről.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 30 fok van jelenleg, a mai csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul, változóan felhős, főként napos időnk lesz ma is.
5: Egy óra múlva is
6: csak a legfrissebbek.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
7: Elektronápon, a legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Reklámot hallottak.

0: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Köszöntök mindenkit a Küzdőtérben, a Szabadkai Magyar Rádió Sport műsorában. A keverőpult mögött Farkas Ervin, a mikrofon mögött pedig Tóth Tibor, mi leszünk önökkel majdnem 12 óráig. Műsorunkat kézilabdával kezdjük, majd a Küzdőtér második felében szólunk a labdarúgó világbajnokságról is. A Magyar Kanizsa kézilabda klub a közelmúltban lezárult 2025-26-os idényben 12 éven aluli fiú és lánycsapattal versenyzett. A fiú együttes az első ligában bronzérmet szerzett, míg a lányok versenyen kívül szerepeltek, tehát eredményeik nem számítottak bele a végső sorrendbe. Az elmúlt szezonról és a további tervekről elsőként Ivkovics Ádámot, a klub elnökét és egyik edzőjét kérdeztem. Ivkovics Ádámmal, a Kanizsa kézilabda klubnak az elnökével és az egyik edzőjével beszélgetünk itt Magyar Kanizsán. Ugye korábban megszokhattuk, hogy a utánpótlás csapatok van, hogy 4 korosztályon indultatok a bajnokságban, vagy 3-mal, most ugye ebben a szezonban 2-vel.
2: Hát ebben az évben 2 csapatot indítottunk tulajdonképpen, most a legfiatalabb korosztályba indítottunk fiú és lány csapatot. Hát egy ilyen úgymond restartot csináltunk, és újraépítettük, tehát újra kezdtünk el építkezni, mivel az idősebb generációknál sokan ugye elballagtak, és nem tudtunk a felső korhatárba az úgynevezett U14-be csapatot indítani. Ezért úgy döntöttünk, hogy idén ebben a szezonban csak a 12-es fiú és lány csapatot indítsuk. Szerencsére attól függetlenül, hogy most csak 2 csapatot indítottunk, a létszám nem csökkent, tehát ugyanúgy az a 65-70 fő között megmaradt a létszám. Mindenképpen úgy gondolom, hogy itt a legfiatalabb korosztályban most ugye sok fiú és lányunk van, különböző korosztályokban, attól függetlenül, hogy 12-es az alsó korhatár, játszottak 9-10-11 évesek is a 12 évesek mellett, úgyhogy most én úgy gondolom, hogy a következő évekre megalapoztuk mindenképpen a jövőnket. Na most, ami ugye a jövőt illeti, őszre mindenképpen, amikor majd indul a bajnokság, akkor ugye tehát 12 éves korosztályba indítunk szintén fiú és lány csapatot, ahogy ebben az évben is, és több mint valószínű, hogy nem rögtön ősszel, de fél szezonban is lehet, tehát fél időben is lehet csapatokat nevezni. Több mint valószínű, hogy januárban akkor fogunk nevezni U13-as fiú és U14-es lánycsapatot is. Így előre gondolkozva azért hoztuk meg ezt a döntést, mert még mindig fiatalok a gyerekek, tehát 14 éves se fiú, se lányunk nincs is, tehát legidősebbek 13 évesek lesznek. És ugye a fiatalabb korosztályból fogunk feljátszatni játékosokat, és úgy gondoljuk, hogy azért mind a két fronton egy egész szezont lejátszani az még megterhelő lesz, mivel ugye fiatal az a csapat. Na most attól függetlenül a 14-es korosztálynak, hogy ne essenek ki, hogy benne maradjanak a ritmusban, mindenképpen barátságos mérkőzéseket, tornákat fogunk szervezni, meg elismerni a belföldi és külföldi tornákra is, és akkor a januárt ővelük is akkor úgymond fölkészülve tudjuk kezdeni.
1: Ugye egy U12-es fiú és egy U12-es lánycsapat indult a most véget ért bajnokságban. Hát nézzük akkor az eredményeket, elemézzük egy kicsit az eredményeket, hogy szerepeltek úgy a fiúk, mint a lányok, és mennyire vagy elégedett velük?
2: A fiú csapatunk az idén kimagasló eredményt ért el, attól függetlenül, hogy, mint említettem már, fiatal csapat. Itt az alapszakaszban elég erős mezőnyből kivívták a Szuperligába való szereplést. Na most itt a klub vezetőség úgy döntött, hogy visszalépünk, és nem a legerősebb ligába folytatjuk, hanem maradunk az első ligába. Ezt a döntést azért hoztuk meg, mert sok a fiatal játékos, és úgy gondolom, hogy a jövőre nézve mindenképpen szerettünk volna, tehát mindenkinek szerettünk volna lehetőséget adni arra, hogy játszon, és ez a liga megengedte azt, és még ez mellett, tehát nem a tisztes helytállás volt a cél, hanem amikor itt elkezdődött már a bajnokság, ugye másik része a rájátszás, azért láttuk, hogy van esélyünk akár egy dobogós helyet is elérni. Amit eldöntöttünk célt, hogy, hogy mindenki ugyanannyi játékszerepet kapjon, vagy legalábbis hasonlóan, ez szét legyen osztva egyenletesen, attól függetlenül sikerült a bronzérmet elhoznunk a Vajdasági első ligába, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy 22 csapat közül a harmadikak lettünk, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon szép eredmény, abszolút elégedettek lehetünk. Lányoknál viszont úgymond konkurencián kívül neveztük a csapatot, ez nem először fordult elő, mivel a lánycsapatot újra kellett formálnunk, maradt két idősebb játékosunk, és két idősebb játékossal még be tudtunk nevezni a bajnokságba. Ezért a mi pontjainkat nem számolták, de ugyanúgy versenyeztünk. Mindenképpen úgy gondolom, hogy jó volt, hogy ez a két idősebb játékos, akinek már van tapasztalata a versenyzésben, ők támogatták a csapatot, egy kicsit példaképek is voltak a fiatalabb lányoknak, akiknek az első szezonjuk volt. Ők lejátszottak ugye őszi-tavaszi idényt, de úgy gondolom, hogy a tavaszi szezonra abszolút összeállt a lánycsapatunk is, és nagyon pozitív volt a légkör is a csapatba, meg visszajött az a régi igazi harciasság, ami jellemezte a fiú meg a lánycsapatainkat is.
1: A ligák erőssége mennyire változott az elmúlt évekhez képest? Mit tapasztaltatok etéren?
2: Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy Vajdaság, de hát Szerbia szerte is azért elég sok klub megszűnik. Utánpótlásban is ez érződött mindenképpen. Viszont az idei évben talán most a többi korosztályt annyira nem figyeltem, mert nem voltunk érdekeltek, nyilván követtük, de ebben az U12-es bajnokságban fiú csapatok is neveztek újak, tehát új települések csapata is, meg a lányoknál is. És a beosztásunk is mind a kettő korosztályban elég jó volt, főleg az alapszakaszban nem kellett messzire utazni, de viszont meg volt a kellő létszámú csapat is ahhoz, hogy elég mérkőzést tudjunk játszani, vagy elég mérkőzés legyen a hátunk mögött, ne csak 3-4 forduló, hanem fiúknál is, meg lányoknál is volt 5-6 forduló, ami dupla forduló, szóval 12-3-4 mérkőzést is lejátszottunk, fiúk nyilván többet, mert ugye tovább eljutottak, tehát őnekik még volt plusz 4 mérkőzésük itt a rájátszásban, hogy bejutottak úgymond a legjobb 4 csapat közé.
1: Tehát mondtad, hogy új klubok, akkor nem csak úgy látszik szűntek meg klubok, hanem létre is jöttek új egyesületek, ami azért ritkaság manapság.
2: Hát igen, új egyesületek is, vagy azok az egyesületek, akiknek tudom, hogy van akár női vagy férfi felnőtt csapatuk, azok most indítottak csapatot, de akiket hosszú évek óta nem találkozunk velük, nem neveztek csapatot. Úgyhogy ebből a szempontból remélem, hogy ez megmarad őszre is, meg plusz neveznek még csapatot, mert ez nagyon fontos, úgy gondolom, a sportág fejlődése érdekében.
1: Tavaly ilyenkor, amikor beszélgettünk, akkor a társaságunkban volt Apró Botond és a Veszprém játékosa. Beszéltetek-e vele, volt-e itthon a nyáron, és ő hogyan vélekedik az elmúlt szezonról?
2: Hát télen beszéltünk vele egy pár szót. Igen, nyáron még nem volt szerencsénk hozzá, tehát vele, hogy találkozzunk. Ő nagyon sokat ugye távol van, válogatottba is érdekelt. Bemutatkozott a Veszprém első csapatába is, ugye bajnoki mérkőzésen. Most ugye a Nekába fogja folytatni a magyar első osztályba, meg továbbra is a korosztályos, most már U21-es válogatott tagja. Legutoljára Egyiptomban voltak egy fölkészülési tornán egy 2-3 hete, valószínűleg nyáron majd jönni fog haza, úgyhogy találkozni fogunk vele.
1: Hogy álltok a legkisebbek terén, a mini kézilabda vagy a szivacs kézilabda terén?
2: Továbbra is népszerű. Őnekik ugye nem nagy pályán, hanem kis pályán zajlanak az edzések. Nekik csak heti 2 alkalommal van, de ők is fejlődnek, ugye, amit egy 3-4 éve itt a Tiszamenti régióban létrehoztunk, egy nem hivatalos bajnokságot, Zenta, Ada, Mohol, Kanizsa részvételével. Mindegyik település több csapatot indít, és akkor itt havonta egyszer vannak tornák, ahol nem számoljuk az eredményt, csak a játék a lényeg, úgyhogy továbbra is népszerű, fiúk, lányok edzenek együtt, legalábbis Kanizsán így van, és a létszám ugye benne van, amit korábban említettem, ezen a 65-70 főbe ott bele van számolva, ugye az ő létszámuk is 15-18 fő között van folyamatosan a létszám, úgyhogy őket folyamatosan építsük be ugye a versenycsapatainkba. Most lesz majd harmadikosoknak, ki attól függ, hogy mikor kezdte. Most lesz majd ugye szeptembertől már ide várjuk őket a nagypályán. Vannak még, akik maradni fognak, még természetesen várjuk az új tagokat is.
1: Hogy fog múlni a nyár? Terveztek-e valamilyen tornákat, akár strandkézilabda, vagy más jellegű tornákat a felkészülés megkezdés előtt?
2: Ami a felkészülést illeti, most héten az utolsó edzések vannak. Ezt majd ezzel a szivacs vagy mini kézilabdával fogjuk zárni szombaton, aminek most mi leszünk a házigazdái, tehát nálunk fejeződik majd. Természetesen nem mindegyik korosztályra vonatkozik, negyedikes korig, őnekik ez lesz az utolsó megmérettetés, utána tartani fogunk egy mondjuk így nagyobb szünetet, de tulajdonképpen egész évben nem egy hétnél többet nem álltunk meg, itt a karácsonyi újévi ünnepek volt talán egy hét, max. 10 nap, és augusztus első felébe kezdődik a fölkészülés, ami nem föltétlen labdás fölkészülés, hát ez minden évben valójában így van, ez már rutinszerű. Tiszapart, töltés, népkertbe, különböző programok, persze ebbe be fogjuk építeni a strandkézilabdát is, mert ugye helyben van, meg ez egy játékos. Hát ez egy ilyen játékos válfaja a fölkészülésnek, de mégis talán ugye homokban nehezebb, nem veszik annyira észre a gyerekek a terhelést. Úgyhogy indulunk augusztusban, vannak céljaink, nem nagy célok, hát hasonlóak, mint az idei évben. Úgyhogy állunk a szezon elején, úgy gondolom, hogy mindenki megérdemli a pihenőt, úgy a játékosok, úgy az edzők is, kicsit kifújjanak, ne foglalkozzanak a kézilabdával, persze ez nehéz lesz, legalábbis az edzőknek, meg a vezetésnek, de azért szüksége van rá mindenkinek, úgy gondolom, ez a hosszú bajnoki idény után.
1: És végezetül mondjuk el, hogy támogatták valakik a klubot, kik a klubnak a támogatói?
2: Igen, minden évben ugye hát az önkormányzat a működtetője tulajdonképpen a klubunknak, ugye minden évben az eszközöket, amit biztosítanak a klub számára, azokból működik a klub, abból tudunk bent a csarnokban edzeni, valamint egy része az utazásnak is. Tulajdonképpen úgy mondom, hogy a föltételek megvannak, de ez mellett azért évről évre kanizsai, vagy a kanizsa községbeli vállalkozók is megszoktak bennünket támogatni, őnekik is így köszönjük szépen a segítséget, már mindenki hozzátesz ahhoz, hogy fejlődni tudjunk, meg hogy szépen lépcsőről lépcsőre haladjunk előre. Meg azért nem hagynám ki a szülőket is, mert ez egy nagyon fontos tényező volt az utazásban is, meg magában az egész éves munkában, hogy zökkenőmentesen és akadálymentesen tudtunk dolgozni, valamint az utazásokat is jó-jó meg tudtuk oldani, úgyhogy így köszönjük az aktív szülőknek is a segítséget.

0: Ivković Balázs, a Kanizsa kézilabda klub U12-es fiú csapatának az edzéseit és a mérkőzéseit irányította a hamarosan véget érő szezonban. Balázs, nézzük, hogyan sikerült ez az elmúlt idény.
1: Hát ez egy új kihívás volt igazából számomra, mert U12-es fiú csapatom még nem volt, tehát minden más korosztályba vittem már csapatot, vártam nagyon. Hát egy igazából azt mondtam, hogy elég tapasztalatlan és kezdőkből álló csapatot kaptam. Nehézkesen, lassan indult be az év, de aztán úgy a fél év közepére megszabadultunk létszámilag is, és úgy mondom, hogy az edzéslátogatás is nagyon stabil volt, és lehetett azt látni, hogy meccsről meccsre, edzésről edzésre haladunk előre, és rengeteget fejlődtünk.
0: Mekkora kerettel dolgoztál?
1: Hát novembertől már igazából 20 fölött voltunk szinte minden edzésen.
0: Mondtad, hogy nem volt még U12-es csapatod. Máshogy kell mondjuk az U12-esekkel dolgozni, mint a fiatalabbakkal, az idősebbekkel, vagy körülbelül a munka a nagy része az ugyanaz?
1: Körülbelül ugyanaz, ugye 12-es lánycsapatom már volt, de hát azért a fiúkkal egy kicsit olyan szigorúbban kell őket fogni, de hát nem volt nehézség, egyébként megoldottuk.
0: Akkor nézzük az eredményeket, melyik ligában kezdtetek, és hogyan sikerült az idény, ami az eredményeket illeti?
1: Hát ugye a vajdasági ligában indultunk az alapszakaszba. Itt ugye régiókra van osztva, hogy eddig is zajlottak a versenyek. Hát a csoportunkban második helyen végeztünk, Mokrid mögött, és kiharcoltuk a szuperligába való indulást, de megfontoltuk, hogy visszalépünk inkább, mert a csapatom még így is nagyon fiatal, tehát a felső korosztályból igazából nem igazán van játékosom, és úgy ítéltük meg, hogy jobban teszik, hogyha maradunk az alsóházba. Így ennek megfelelően tavasszal ugye az alsóházba folytattuk a versengést, ahol igazából csoportelsők lettünk veretlenül, aztán pedig bejutottunk az alsóházi döntőbe, ahol egy bronzérmet sikerült megszerezni.
0: Hány meccsetek volt körülbelül, és kép mesélj ezekről a mérkőzésekről egy kicsit.
1: Azt hiszem, hogy 10-12 mérkőzésünk volt összesen. Szabadkával voltunk egy csoportban, Zentával, Verbásszal, Cservenkával. Izgalmas meccsek voltak igazából, azt lehet mondani, hogy nem volt rossz döntés az az alsóházi versenyzés, mert nem igazán emlékszek most vissza olyan meccsre, hogy 2-3 vagy 4 gólnál több különbséggel nyertünk volna. Tehát mindegyik meccs szoros és tanulságos volt nagyon. A döntőben egy döntetlent játszottunk Bácskapalánka és Dinamo Pančevónak a második csapatával. Hetesekkel végig alul maradtunk. Hát eléggé le voltunk törve, ugye már döntőzni szerettünk volna, de végül a bronzmeccsre összekaptuk magunkat, és sikerült Zenyalin csapatát megverni egy gól alatt is, tehát az is egy izgalmas mérkőzés volt. Az elsők pedig India lettek, de igazából összességében láttuk, hogy ők sokkal erősebbek, úgyhogy végül is összességében ez így egy pozitív lezárás volt, mert a döntőben valószínűleg, hogy kikaptunk volna tőlük.
0: Liga erősségét azt hogyan értékeled az elmúlt idényekhez képest?
1: Szerintem ez egy elég jó kis liga volt most tényleg. Az összes csapat azt lehet mondani, hogy látszott, hogy fejlődik, meg tényleg szorosak voltak a mérkőzések.
0: És a következő szezonban mi a terved, a célod? Lehet-e már tudni, melyik csapatot fogod irányítani?
1: Ugyanígy a fiúkat viszem tovább. Hát megcélozzuk a szuperligát, igazából most már mindenki odaért a felső korosztályba. Aztán meg kiderül. Idén úgy döntöttünk, hogyha sikerül kiharcolni ebbe az évbe, és akkor mindenféleképpen indulunk a szuperligába. Ez mellett vannak ugye kiöregedő, meg új játékosaink, akikkel majd egy U17-et akarunk elindítani, de majd csak jövőre az alapszakaszba, tehát tavasszal.

0: Az U12-es lánycsapat egyik meghatározó játékosa, Versegi Boglárka következik.
1: Boglárka, itt vagyunk ugye Majorkanizsán, épp egy edzés közben, onnan jöttél ki, edzésre jöttél ki. Kicsit mesélj nekem arról, hogy az elmúlt szezon hogyan sikerült a te csapatodnak, és hogyan érted meg ezt a most nem rég véget ért idényt?
2: Hát igazából nagyon jól teljesítettünk, igazából csak pár meccset. Hát az összeset megnyertük, de mivel konkurencián kívül játszottunk, ezért nem számolták sajnos a pontokat, pedig nagyon jó csapat. És szerintem benne lettünk volna a tanatóbba a... Ja.
1: Milyen a csapatnak a hangulata, és nem elki néhány mérkőzést, mi volt számodra, melyik volt számodra a legemlékezetesebb?
2: Hát én igazából nagyon szeretek ebbe a csapatba járni, mivel nagyon összetartó, és mindenki jobban van mindenkivel, nincsen az, hogy valaki pikkelne valakire, vagy bármi. Hogyha netán lenne, akkor azt megbeszélik, vagy bármi. Meccsek közül nem nagyon tudnak kiemelni egyese, mivel a legtöbb nagyon jó volt, és nagyon jó éreztem magamat az összesen.
1: Mi a te posztod a pályán?
2: Hát én legtöbbször mostanában átlövő vagyok, de régebben voltam irányító is, és ja, legtöbbször ez a kettő.
1: Mióta kézilabdázol?
2: Hát ha jól számolom, egy ilyen 6-7 éve, mivel már ilyen 6 évesen kezdtem, és most leszek idén 12, szóval még a U12-ben van még egy évem.
1: Milyenek általában az edzések, mennyire nehezek?
2: Hát igazából eléggé kifáradunk, de mivel... többször is ugye vannak szünetek, és ezért annyira nem fárasztóak, de végig mindig kifáradunk.
1: Most jön egy nyári szünet, egy hosszabb nyári szünet. Hiányozni fog a kézilabda, mit gondolsz?
2: Mivel augusztusban kezdődnek már az edzések, ezért biztos, hogy hiányozni fog, de egy kicsit szünetet is tartunk.
1: És nyáron hogyan igyekszel megőrizni a kondíciót, az erőnlétet? Sportolsz-e majd valamit?
2: Hát persze megyek táborokba, és ilyen sportiskola, vagy bármi, ami sporthoz kapcsolódik, meg majd bicikli, meg igazából ilyen, amit csak bírok.
1: És mik az elvárás a következő szezontól?
2: Hát mivel még ugye U12-ben vagyok, ezért remélem, hogy feljutunk majd a felsőházba, mivel most nagyon jó lesz a csapat, eddig is nagyon jó volt, de így legalább nem leszünk majd konkurencián kívül.
1: És milyen céljaid vannak a kézilabda terén? Meddig szeretnéd ezt űzni, és van-e esetleg olyan álmod, hogy melyik csapatba szeretnél majd egyszer eljutni?
2: Hát mivel egyszerre több sportot is űzök, ezért még nem nagyon gondolkoztam. 8-ig még szerintem biztos, utána meg nem, az a kérdés, hogy az iskola hova lesz.
1: És melyik ezek a sportágok, mondhatod, több sportot is űzöl?
2: Hát ugye kézlabdázom, modern táncolok és gimnasztikáztam, csak a gimnasztikát nem engedik az orvosok most már, ezért most már csak ez a kettő. Ez így heti 5 edzés körül van.

0: Mi ott vagyunk a pályán. A labdarúgó világbajnokság hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: 11-es!
0: 48 nemzet.
1: Egyetlen trófea.
0: Az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada pályáin 39 napon át 104 kihagyhatatlan mérkőzés.
1: 11-es. Velünk nem lőhet mellé.
2: Kedves hallgatóink, sporthírei következnek. Tegnap a H és a G csoport második fordulóját játszották a labdarúgó világbajnokságon. A H csoportban a zöldfoki köztársaság ellen döntetlen után javítottak a spanyolok, és 4-0-ra legyőzték Szaúd-Arábiát, míg Uruguay 2-2-es döntetlent ért el a zöldfoki szigetek csapatával. A G csoportban nagy meglepetésre a 66. perctől emberhátrányban játszó Belgium csak 0-0-as döntetlent ért el a hősiesen védekező Irán ellen, Egyiptom pedig hátrányból fordítva 3-1-re verte Új-Zélandot. Ma a J-csoport keretében Argentina és Ausztria 19 órától, Jordánia és Algéria pedig reggel 5 órától mérkőzik. A H-csoportban ma 23 órától Franciaország Irak, éjjel 2 órától pedig Norvégia-Szenegál a párosítás. A csoport küzdelmek vasárnap érnek véget. Szabadkán rendezték a vívó országos bajnokságot a pionírok A és B kategóriái számára, amelyen a házigazda Spartacus együttesét 11 versenyző képviselte. Kartban a pionírok A kategóriájában 14 éves korig, a fiúk mezőnyében Révész Szabó Konstantin a második, Kőszegi Dávid és Predrag Jóvics pedig a harmadik helyen végzett. A lányok között Mina Bájic országos bajnoki címet szerzett, Milica Putnik és Dunja Novkov pedig bronzérmesek lettek. A pionírok B kategóriájában 12 éves korig, a fiúknál Orosz Szergej arany, Révész Szabó Konstantin ezüstérmet nyert, a lányoknál Dunja Novkov aranyérmet szerzett, Danica Albijanić pedig a második helyen zárt az országos bajnokságot. A Spartacus birkózói 3 érmet nyertek a Pula rendezett Arena Open elnevezésű nemzetközi versenyen, ahol a szerbiai birkózók mellett német, olasz, szlovák, szlovén, magyar és horvát birkózók küzdöttek a helyezésekért. A legsikeresebbnek Lippai Alex bizonyult, aki a serdülők 120 kilós súlycsoportjában megnyerte a tornát. Szintén a serdülők mezőnyében, de a 92 kilós súlycsoportban Varga Emanuel bronzérmet nyert, Danilo Grabovac pedig 71 kilóban az 5. helyen zárta a versenyt. A pionírok 68 kg-os súlycsoportjában Pavle Frankovic a dobogó 3. fokára állhatott. Világos Adrianna rangos nemzetközi győzelmmel folytatta idényét. A kishegyesi gerelyhajítú 62 méter 92 cm-es dobással megnyerte az osztravai nemzetközi atlétikai viadalt, így sorozatban másodszor diadalmaskodott a cseh városban idényét. A kishegyesi gerelyhajítú 62 méter 92 cm-es dobással

0: Vladeta Mihajlovics, Vukszan Andrej összetételű kormányos nélkül négyes pedig bronzérmet szerzett. Figyelemre méltó eredményt ért még el Csipak Szerge és Miskolci Dániel két párevezősben, miután a negyedik helyen értek célba. A 23 éven aluljak között két futamban döntőztek a palicsi evezősök, a Vladeta Mihajlovics, Vukszan Andrej alkotta két párevezős egység a negyedik, Laura Malatinski pedig női egypárban a hatodik helyen végzett. A palicsi evezősklub lesz a házigazdája vajdasági nyílt bajnokságának is, amelyen a szerbiai evezősök mellett magyarországi, horvátországi, észak-macedóniai, bulgáriai és görögországi versenyzők vesznek még részt. A regattát július 4-én és 5-én tartják. Krajevóban rendezték a felnőtt atléták szerbiai kupadöntőjét, amin a Spartacus versenyzők kiválóan szerepeltek. Dario Basic-Palković 200 méteren megnyert a kupát, 100 méteren pedig ezüstérmet nyert. A szabadkai 4x400 méteres női váltó Lana Budanović, Sofia Dobricski, Dajana Basic-Palković és Višnja Vilov 23 év elteltével futott 4 percen belül, a 3.55-54-es idő a második helyhez volt elegendő. Sofia Dobricski 400 méteren 5., Dajana Basic-Palković ugyanezen a távon a 8. helyen ért célba, míg Višnja Vilov 200 méteren a 7., 100 méteren pedig a 11. helyet szerezte meg. Elena Puskár 1500 méteren 6. lett. Varga Violetta súlylökésben az 5., kalapácsvetésben a 8., diszkoszvetésben pedig a 9. helyen zárta a versenyt. Összesítésben a Spartacus 31 klub közül az előkelő 6. helyet szerezte meg. Ennyi volt mára, és erre a hétre a küzdőtér kedves hallgatóink. Az elmúlt egy órában Farkas Ervin, adásvezető technikus, és jómagam Tóth Tibor voltam önökkel. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, és várjuk önöket a jövő héten is, amikor adásunkat teljes egészében a labdarúgó világbajnokságnak szenteljük. Viszonthallásra!
1: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker. Reklám következik.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
7: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombosfesten.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei
2: a 107,1 MHz-en.

0: Híradó.
1: A szerbiai vonatoknak pontosabbnak kell lenniük, mint ahogyan ez a német és a svájci vonatok esetében van. Nem volt jelentősebb torlódás a hétvégén a szerb-magyar határszakaszon, lemondott a brit miniszterelnök, és a meglepetések éjszakája volt a foci VB-n. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A szerbiai vonatoknak pontosabbaknak kell lenniük, mint a német és a svájci vonatoknak, ezt mondta Alekszandar Vučić. A szerb elnök meglátogatta a hamarosan elkészülő új egységes vasúti diszpécser központot Belgrád mellett Makisban. A modern irányító rendszerből több mint 3300 kilométernyi vasútvonal forgalmát felügyelik majd. Vučić kiemelt, hogy a beruházás részeként korszerű optikai hálózatot, automatikus vonatfelügyeletet és mesterséges intelligencián alapuló biztonsági rendszereket építenek majd ki. A projekt értéke 115 millió euró. A szerb államfő szerint az új rendszer jelentősen javíthatja a vasúti közlekedés pontosságát az országban.
2: Lecseréljük az igazgatókat akár minden hónapban, ha továbbra is késnek. 3 perc késés is elég lesz ahhoz, hogy leváltsuk az illetékeseket. A vasútunknak pontosabbnak kell lennie, mint a német vagy svájci vasút. Megértem, ha baleset történik, ahogy a Lukicevói esetnél is történt. Ilyenkor nem probléma, ha 200 percet késik a vonat, sőt, még a 300 percet is megértem. De a rendszeres késéseket nem tudom elfogadni. Mi a visszatérő gond? Az emberek azért választják, hogy gyors vonatot, hogy fél vagy akár egy órát spóroljanak, aztán kimennek az állomásra, és a vonat 30-40 percet késik. Váltsák le őket önök, ha nem akarják, hogy én tegyem meg.
1: A hétvége és a turista szezon ellenére sem kellett vasárnap sokat várakozni az utazóknak a szerb-magyar határszakaszon. A Horgos-Röszke határátkelőhelyen is zökkenőmentes volt a forgalom, fél óránál nem volt hosszabb a várakozás, azonban indulás előtt érdemes tájékozódni, mert a helyzet gyorsan változhat. Halász Zoltán riportja.
3: A délelőtti órákban nem volt jelentős forgalom a Horgos-Röszke autópálya határátkelőhelyen. Legrosszabb esetben is maximum 30 percet kellett várakozniuk az utazni vágyóknak. Szlágyana Ivkovics, Iván Dekic.
4: Milyen az idő, túlélhető?
5: Fél órát vártunk is, túlélhető. Igen, semmi gond.
4: És milyen gyakran közlekednek itt a határon?
5: Sűrűn, igen.
3: Volt, aki a meleg időjárásra is panaszkodott. Aszfalton ilyen kánikulában a hőmérséklet elérheti akár a 40-45 Celsius fokot is. Emiatt a hosszú utak előtt érdemes vizet venni magunkhoz. Lázár Pavasovics.
4: How long did you wait?
3: Nem olyan sokáig várakoztunk, körülbelül 10 percet összesen. Az idő jó, túlélhető, bár egy kicsit párás. Jó hír az utazóknak, hogy a kisebb határátkelőnél sem alakult ki jelentősebb torlódás. Mindkét oldalon csupán rövidebb kocsisorok voltak. Adriana Onosi.
6: Fél órát vártunk, igen, túléltünk.
4: Milyen gyakran járnak itt a határon?
6: Eléggé.
3: A turista szezon és a vendégmunkások évi szabadságának közelettével várhatóan egyre nagyobb lesz a forgalom a határátkelőkön. Indulás előtt célszerű több forrásból is ellenőrizni az aktuális helyzetet, hogy elkerülhetők legyenek a hosszabb várakozások.
1: Új szabály lép életbe július 1-től az Európai Unióban. A nemzetközi árufuvarozást végző 2,5 és 3,5 tonna közötti össztömegű könnyű haszongépjárműveknek és furgonoknak kötelező lesz második generációs intelligens tahográffal rendelkezniük. Az új eszköz automatikusan rögzíti a határátlépéseket, a rakodási és kirakodási helyszíneket, valamint a sofőrök vezetési és pihenő idejét. Az intézkedés célja a fuvarozási szabályok betartásának szigorúbb ellenőrzése és a tisztességes verseny biztosítása az európai közúti áruszállításban. Kivételt képeznek azok a 3,5 tonna alatti járművek, amelyeket elsősorban építkezéseken használnak és legfeljebb 100 kilométeres körzetben közlekednek. Az új szabályok az EU mellett Svájcban, Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben és az Egyesült Királyságban is érvényesek lesznek. Távozik posztjáról a brit miniszterelnök. Lemondott a kormányzó brit munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér. A munkáspárti kormányfőre hetek óta egyre nagyobb nyomás nehezedik, saját pártja és kormányának több tagja részéről, annak érdekében, hogy állítsa össze távozásának és utódlásának menetrendjét. Évadzáró műsorral búcsúztatta az idei idényt a Horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület tegnap. A művelődési ház színpadán a néptánccsoportok és az énekesek ízelítőt adtak mindabból, amit az elmúlt hónapok során elsajátítottak, és amivel számos hazai és külföldi sikert is bezsebeltek. Balázs Zita riportja.
2: A vasárnap délután érkező heves zápor sem szegte kedvüket, megtelt a művelődési háztárma. Sokan voltak kíváncsiak a Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület évadzáró műsorára. A gyerekek számára a tánc nem csupán hagyományápolást jelent, hanem közösségi élményt nyújt. Uzsvár Petra és Szabó Boris a Ficánka tánccsoport tagjai.
0: A Dunáni nem Tiszántúlon is aranyok lettünk, és Bacsén is.
7: Milyen érzés, hogy ilyen neves rendezvényeken elsők lehettek?
8: Hát a csapatunkra nézve nagyon jó, mert az előző években sajnos csak ezüstünk voltunk, de nagyon örültünk, hogy most aranyok lettünk.
7: Mióta táncoltok?
8: Hát én 6 éve, én 1 éve.
7: És végül miért szerettek táncolni?
8: Hát jó a közösség, és benne van a lábamba a tánc. Nekem is a közösség, meg ugye nekem is benne van a lábamba a tánc, meg nekem azt tetszett meg ebbe a táncba, hogy lehet utazni, szóval, hogy gyakorlunk valamiért, és annak megvan az eredménye, hogy utazunk, nyerünk, vagy nem nyerünk, de az is nagyon jó élmény.
2: A csoportok számos rendezvényen képviselték kiváló eredménnyel a falut. Az évadzáró műsoron a hozzátartók azokat a produkciókat láthatták, amelyek az évad során elismerésben részesültek. Szécsi Zsolt, a Bartók Béla Művelődési Egyesület művészeti vezetője.
9: Azt gondolom, hogy egy nagyon eredményes tanévnek a végén vagyunk. Táncsoportjaink, énekcsoportjaink, az egyesület szekciói nagyon szép eredményeket értek el, úgy külföldön, mint belföldi minősítőkön, versenyeken, és miért áll lehetünk büszkék rájuk.
2: A Bartók Béla Művelődési Egyesület több évtizede fontos szerepet tölt be a hagyományok ápolásában. A község vezetése kiemelten támogatja az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezéseket. Fejsztámer Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere.
10: Én úgy gondolom, hogy minden egyes településnek, melynek van művelődés egyesülete, az a hagyomány őrzés mellett természetesen a táncos, zenés, utánpótlás nevelésben is fontos szerepet játszik. Ez itt Horgoson kimondottan erős fényben ragyog, már hosszú évekre visszamenőleg, és ez nagy öröm számomra, hogy a közösségnek is egy külön összetartó ereje, tehát nem csak egy a sok művelődési egyesület közül.
2: Az évadzáró nem csak a szezon lezárását jelentette, hanem egyben ünnepi alkalom és visszatekintés is volt az elmúlt hónapok munkájára, élményeire és sikereire. A Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület számára ezzel pedig elkezdődik a jól megérdemelt nyári szünet és a vakáció időszaka.
1: Sport. Most pedig a VB hírei következnek. Az urugvái válogatott 2-2-es döntetlent játszott az újonc zöld foki köztársaság csapatával. Tegnap a labdarúgó VB Miami mérkőzésén így mindkét fél 2 ponttal várja a folytatást. A zöld fokiaknál csereként pályára lépett Laros Duarte, a Puskás Akadémia futballistája. Az utolsó körben a dél-amerikai együttes a 4 pontos Európa bajnok Spanyolországgal, míg az afrikai gárda az 1 ponttal álló Szaúd-Arábiával találkozik. Az egyiptomi válogatott megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságon, mivel vasárnap a vancouveri mérkőzésen hátrányból fordítva 3-1-re felülmúlta Új-Zélandot. A fáraók negyedik részvételük alkalmával 3 döntetlen és 5 vereség után aratták a történelmi diadalt, míg a harmadszor kijutott szigetországiak továbbra is nyeretlenek. A sportág csúcseseményén ez volt a negyedik kudarcuk 4 pontoszkodás mellett. A szombat hajnali utolsó körben az óceániai együttes Belgiummal, míg az afrikai gárda Iránnal találkozik. A belga válogatott gól nélküli döntetlent játszott az iráni csapattal tegnap a Los Angeles-i mérkőzésen, így mindkét fél 2 ponttal várja a folytatást. A szombati utolsó körben az európai együttes Új-Zélanddal, míg az ázsiai gárda Egyiptommal találkozik majd. A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Nagy a választék az idén gyümölcsökből és zöldségekből a tejpiacon, illetve lezajlott a 20. nemzetközi ultramaraton Palicson. Jönnek a részletek. Megérkeztek a nyár kedvenc gyümölcsei a szabadkai tejpiacra, a standokon nagy választék várja a vásárlókat, akik leginkább a medgyet, a görög és sárgadinnyét, a barackot és a szilvát keresik. A friss zöldségek iránt is nagy az érdeklődés, a kínálat bőséges, az áraknak azonban már kevésbé örülnek a vásárlók. Rózsa Krisztina riportja.
2: Hatalmas volt a nyüzsgés a szabadkai tejpiacon vasárnap délelőtt. Sokan vásároltak friss zöldségeket, friss gyümölcsöket, mindent, ami otthonról hiányzott. Legkelendőbbek mégis a gyümölcsök voltak, és azon belül is a megy és a sárga barack. A zöldségstandokon is folyamatos a forgalom, a mindennapi főzéshez szükséges alapanyagok iránt stabil a kereslet. A paradicsom is a répa kilója 150 dinárért, az uborka 120 dinárért kapható, az új krumpli pedig 60 dinárért. Fenyves Margit.
11: A mai napon virágföldért jöttem ki, de közben nem érkeztek meg, és most gyorsan kihasználom tekintettel, hogy banyatankkal vagyok, akkor ilyen nehezebb dolgokat megvásárolok, mint macskajeledelt, és ilyen zöldségfélét, káposztát, karalábot, amik nehezebb kézbe vinni.
2: Gyümölcsöt szokott-e itt vásárolni? Ha igen, milyeneket?
11: Hát mindig a szezonálisat vásárolom.
2: A gyümölcspiacot továbbra is a szezon határozza meg, a nyári időszak egyik legnépszerűbb terméke pedig továbbra is a dinnye. A sárga dinnye és a görög dinnye is megtalálható már egyes standokon. Előbbi kilójáért 180 dinárt kérnek, míg a görög dinnye kilója 120 dinárba kerül. A megy és a cseresznye iránt erős a kereslet, miközben az őszi barack is megjelent a kínálatban. Iván Tumbász, eladó. Most van a cseresznye és a megy szezonja, és ez most a legkeresettebb. Egy ilyen szép megy 220 dinárba kerül, a cseresznye ára 200 és 250 dinár között változik. Az őszi barack szezon elején van, osztályok szerint van 150 és 200 dinár között. A kereskedők szerint a következő hetekben a kínálat tovább bővülhet a szezonális gyümölcsök érésével, ami a piaci forgalom további élénkülését is hozhatja.
1: Nyulak nyomába eredő gyerekek, habos süteményben landoló arcok, egymás erejét tesztelő felnőttek, és persze Vajdaság legmakacsabb patásai. Nem mindennapi látványban és fergeteges hangulatban volt részük azoknak, akik a hétvégén kilátogattak Szvetitjevóra. A Zabos csárdánál 23. alkalommal rendezték meg a hagyományos szamáris főzőversenyt. Horváth Kátai Orhide a riportja.
12: Zsivaj, nevetés és fenséges illatok töltötték meg a szvetitjevói zaboscsárda udvarát, ahol már kora délelőtt hatalmas volt a sürgésforgás. Idén is a szamár versenyig érkezett a nap legnagyobb durranásának, a felkészülés azonban korán sem volt egyszerű. Boldizsár László, Péter néven.
13: Több évvel többször próbálkoztam, hát elég csökönyösek ugye a szamarak, hát nehéz velük bánni, most ez az egy, ami így készül szokott, ez nem is olyan régen került hozzánk, egy pár hónapja. Hála Istennek, most jöttünk vele először, eddig úgy mutatkozik, hogy jó, reméljük, hogy jó is lesz. Tervezzük meghalni, mert ugye lesz neki kiscsacsia, meg jövőre már, ha minden igaz, akkor kiscsacsival jövünk.
12: Amíg a pályán a makacs patásoki volt a főszerep, addig a fák árnyékában a gasztronómia szerelmesei bizonyíthattak. Tetszés szerint választhattak a résztvevők, hogy milyen húsból készítik a pörköltet. Fényszárusi Márta, Felsőegy.
14: Ez birkahúsból van. És egyszerű, hagyományos, ahogy a nagyszüleink csinálták, ami hagyma, megdinsztőjük, és akkor nincs itten dúsítva mindenfélivel, hogy majd paradicsom, paprika, ahogy azt régen csinálták a juhászok, és akkor ez hagyományos étel.
12: A szervezők gondoskodtak arról is, hogy a két fő attrakció között egyetlen percre se lankadjon a figyelem. A vállalkozó szellemi látogatókat nyúlfogás, kötélhúzás és zsákbafutás várta, a legbátrabbak pedig a sambitevő, a szörp és sörivó versenyeken, valamint a női és férfi szkander bajnokságon is összemérhették tudásukat. Zabos Aranka szervező.
15: A férjemnek volt az ötlete, mert Bácsolósra szoktuk menni szamárvásárra, és... Mikor hazajöttünk, azt mondja, mit szólsz, ha mi is szervezünk szamárversenyt. Mondom, ebbe kis faluba. Ebbe kis faluba, azt mondja, próbáljuk meg. És ez már 23. éve, hogy csináljuk, mert először, mikor megszerveztük, nagyon sokan voltak. Hát, ha mondhatom, biztos ezren vagy ezren fölül. Azóta csökkent a nézőszáma, de viszont nagyon kérdezik, hogy lesz-e, mikor lesz.
12: A Zaboscsárda udvarán tartott rendezvény ismét bebizonyította, hogy a hagyományőrzés, a jó ételek és a hamisítatlan falusi hangulat a legjobb recept a közösség összekovácsolására. Jövőre a szamarak és a vendégek garantáltan visszatérnek.
1: célba értek a 20. nemzetközi ótemaraton futói Palicson. A 24 órán át tartó verseny résztvevői tegnap délben vágtak neki a megmérettetésnek, azaz szombaton délben vágtak neki a megmérettetésnek, és egy teljes napon át még éjszaka is futottak megszakítás nélkül a Palicsitó partján kijelölt pályán. Rózsa Krisztina riportja.
2: A jubileumi 20. alkalommal megrendezett esemény idén is több mint 100 sportolót vonzott Palicsra. A futók 6, 12 és 24 órás, valamint 50 és 100 kilométeres távokon álltak rajthoz, így a kezdő ultrafutóktól a tapasztalt versenyzőkig mindenki megtalálhatta a számára megfelelő kihívást. Bogár János 97 kilométert tett meg 12 óra alatt.
16: Nekem szerencsés volt, úgy érzem, a 12-24-esek ellentétben, mert ők délbe rajtoltak, ők a nagy melegbe rajtoltak. Nekünk kellemesebb volt éjfélkor elrajtolni. Szerintem ez így nagyon ideális volt, úgyhogy nem is baj, hogy nem 24-et választottam, mert így egy kicsit azért kellemesebb volt, de hát így is nehéz volt mindenkinek, nekem is, de nem voltak holpontok, most lekofogom, nem szoktak lenni, de most valami miatt nem jól ment.
2: Az ultrafutás egyik legnagyobb kihívásának számító versenyszámban a résztvevők nem csak fizikai felkészültségükről, hanem kitartásukról és mentális erejükről is tanúbizonyságot tettek. A nagy meleg nehézséget okozott mindenki számára. A férfiak mezőnyében Szennyai Dorián tette meg a leghosszabb távot, 24 óra alatt 214 kilométert futott le.
17: Harmadjára látogatok el Palicsra, és mindig lenyűgözött itt a palicsi versenyen a vendégszeretet, amit kapunk, az valami leírhatatlan. Nagyon szépen köszönjük. Ismételten egy tökéletes rendezvény volt. Magáról a futásról nagyon meleg volt, talán az elmúlt 3 évben a legmelegebb volt.
2: Szerbia mellett Spanyolországból, Romániából, Szlovákiából, Szlovéniából, Horvátországból és Magyarországról is érkeztek indulók. A 24 órás futam női mezőnyének legjobbja Nagy Hajnalka Tünde lett, aki 187 kilométert futott le.
18: Most már másodszor vagyok itt, tavaly nem voltam, tavaly előtt voltam először, akkor nagyon tetszett a pálya az, hogy ennyire szép. Meg én amúgy is szeretem ezeket a rövid pályákat, inkább a körözős versenyeket jobban szeretem, mint mondjuk A-ból B-be futni. Hát a meleg egy kicsit megvisel, de az mindenkit.
2: A 20. nemzetközi ultramaratont a Szerbiai Ultramaraton Szövetség és a Paligo Palusz Ultramaraton Klub szervezte.
1: 12 óra múlt 18 perccel híradót hallottak.
19: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van. A mai nap folyamán változóan felhős, többnyire derült időre számíthatunk majd. Helyenként esély van csapadékra is a délután folyamán, a csúcshőmérséklet pedig 32 fok körül alakul.
19: Hírműsorok óránként.
20: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
19: SMR. Reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk 3 generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
21: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
22: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
23: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
22: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
23: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
22: Fontana Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
23: Reklámot hallottak.

0: Nem hiszem el, hogy már megint lekéstem.
1: Hogy ne maradjon le semmi.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az ön állomása.

0: ez a dal.
1: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
2: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
3: Június 22-ére vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 39 para, 100 forint 33 dinár 33 para, 1 svájci frank 126 dinár 68 para, 1 angol font 135 dinár 34 para, és 1 amerikai dollár 102 dinár 46 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a Magyar Kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

Még 20 perc a következő hír összefoglalóig, előtte azonban nézzük a Pannon Televízió műsor füzetét, ebbe lapozunk most bele. Jelen pillanatban az a szubjektív látható, melynek vendége Lukics Tibor egyetemi tanár, aki Arany János érem mellett kitüntetve. Utána zenezóna lesz Magyar Világ, Erdélyi Magyar Magazin műsor. 15 órakor Szabadkai Múzeumok éjszakájáról láthatnak egy összefoglalót. Fit percek, tanuljunk szerbül megszokott időben. 17:30-kor kezdetét veszi a híradó, majd utána a grillbetyárok előző évi ismétlése. Vidékünk címmel magazinműsort láthatnak vajdasági hétköznapokról, 20 órai híradó után a 2025-ös Durindó összefoglalója, titkos társaságok, ismeretterjesztő dokumentum filmsorozat, és természetesen késő esti híradó is várja majd a nézőket. Holnap reggel a kincses ládánk tordai része mellett ébredhetnek utána Pannon gazda, és hát szintén tornázhatunk egy kicsit, és szerbül is tanulhatunk, viszont ha velünk tartanak, akkor a holnapi mozaikban is lesz nyereményjáték, valamint gyümölcsösökkel foglalkozunk, kocsik tartanak, akkor a holnapi mozaikban is

a hírek után. Szó lesz a Bolyai Filmműhely 20. nyári táboráról, azután egy könyvbemutatóval érkezünk, egy beszámoló Nemes Militicsről, és 14 órát követően ugye érkezünk a Beszéljünk róla műsor résszel, melyben a Szabadkai Kortárs Galéria ugye folytatja a kortárs művészeteket bemutató tárlatának sorát, ennek részleteivel érkezünk majd. Tehát minden pillanatban érdemes velünk tartani, és akár ezt jelezni is nekünk a 066 36 36 33-as SMS számunkra. Egyébként a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán még mindig lehet válaszolni a játékkérdésre, amelyben a Dombos Festre tudok egy páros belépőt adni, napi jegyet adni. A kérdés is fel van tüntetve, és a válaszokat is várom még egy pár perc elejéig, hiszen a hírek után nem sokára kiderül az, hogy ki tud majd másodmagával egy napot biztosan részt venni ezen a fesztiválon.

0: ajánló következik.
1: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
1: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: 13 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Távozik posztjáról a brit miniszterelnök, lemondott a kormányzó brit munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér. A munkáspárti kormányfőre hetek óta egyre nagyobb nyomás nehezedik, saját pártja és kormányának több tagja részéről annak érdekében, hogy állítsa össze távozásának és utódlásának menetrendjét. Új szabály lép életbe július 1-től az Európai Unióban a nemzetközi árufuvarozást végző 2,5 és 3,5 tonna közötti ösztömegű, könnyű haszongépjárműveknek és furgonoknak kötelező lesz második generációs intelligens tahográffal rendelkezniük. Az új eszköz automatikusan rögzíti a határátlépéseket, a rakodási és kirakodási helyszíneket, valamint a sofőrök vezetési és pihenőidejét is. Az intézkedés célja a fuvarozási szabályok betartásának szigorúbb ellenőrzése és a tisztességes verseny biztosítása az európai közúti áruszállításban. Kivételt képeznek azok a 3,5 tonna alatti járművek, amelyeket elsősorban építkezéseken használnak, és legfeljebb 100 kilométeres körzetben közlekednek. Az új szabályok az EU mellett Svájcban, Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben és az Egyesült Királyságban is érvényesek lesznek. Megkezdődött a fokhagyma betakarítása Ludason. A tavaszi csapadékhiány és a talaj alacsony nedvesség tartalma a fokhagyma termésre is nyomást gyakorolt. A fokhagyma a vízigényes kultúra, amely a fejek megfelelő növekedéséhez és gerezdezéséhez is elengedhetetlen. Így a szárazabb területeken terméskiesés és kisebb fejméret várható. 3 évvel ezelőtt, 2023. június 21-én választotta a Nemzetközi Kiállítási Iroda Belgrádot a 2027-es szakkiállítás az Expo házigazdájának. A Játsz az emberiségért, sport és zene mindenki számára mottóval megrendezendő eseményre eddig 135 ország és 4 nemzetközi szervezet jelezte részvételét. Zsarko Malinović, Szerbia Expo 2027-es részvételéért felelős biztosa kiemelte, hogy a szakkiállítás legfontosabb öröksége nem maga a rendezvény lesz, hanem az azt kísérő fejlesztések. A szervezők becslése szerint a 2027. május 15-e és augusztus 15-e között zajló 93 napos rendezvény több mint 5 millió látogatót vonzhat majd a szerb fővárosba. Az Expo 2027 lesz az első nemzetközi világkiállítás a Nyugat-Balkánon, és a szervezők szerint jelentősen hozzájárulhat Szerbia és a régió nemzetközi ismertségének növeléséhez. Évadzáró műsorral búcsúztatta az idei szezont a Horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület. A művelődési ház színpadán a néptánc csoportok és az énekesek adtak ízelítőt mindabból, amit az elmúlt hónapok során elsajátítottak, és amivel számos hazai és külföldi sikert is elértek. A gyerekek számára a tánc nem csak a hagyományok ápolását jelenti, hanem közösséget, élményt és eredményeket is.
5: Időjárás.
6: Yeah. Változóan felhős, főként napos időnk lesz a nap további részében is, a csúcshőmérséklet pedig elérheti a 33 fokot.
5: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
5: Rádiózzon velünk! A 107,1 MHz-en.

0: ez. Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: És a Mozaik utolsó órájába léptünk. Farkas Ervin helyén Váradi Valentin ül a technikában, így ő fog nekem segíteni, hogy a következő információk biztos eljussanak a hallgatókhoz. Szó lesz a Bolyai filmműhelyről, és egy Nemes Militicsi könyv bemutatóról is, de a megszokott tartalmakról sem feledkezünk meg, sőt, én már is elmondanám, hogy ki az, aki másodmagával biztosan, hogy el tud majd menni egy napi belépővel a Dombos Festre, nem más, mint Nemes Szilvia. Gratulálunk! Hamarosan felvesszük vele a kapcsolatot. Egyébként ugye az volt a kérdés, hogy hogyan szeretnek elmenni, vagy szeretnének elmenni erre a fesztiválra, egyedül, párosan, vagy társaságban. Hát Szilvia társasággal szeret menni, másod magával biztosan, hogy részt tud venni. Az egyik napon így a szervezők és a mi jó voltunkból. Nos, hamarosan jelentkezünk neki, és gratulálunk. Ne feledjék, még egy kicsi, és indul a nyári fesztivál a Dombosfesten, a Hegyalja utcában, a Löszfal tövében, ahol nagyon-nagyon jó programokkal és fellépőkkel készülnek a szervezők. Viszont mi így a nyár folyamán még készülünk néhány nyereményjátékkal, néhány ajándékkal, úgyhogy érdemes folyamatosan minket követni. Velünk tartani, itt a 107,1-en.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: Idén is filmtábor. A Bolyai Filmműhely és a MyFly Filmklub által szervezett 20. nyári filmtábor idei programjáról, témájáról és szakmai vendégeiről Megyeri Gábort, a Bolyai Filmműhely vezetőjét Vágó Kriszta kérdezte.
4: Ma startolt a Bolyai Filmműhely és a MyFly Filmklub által szervezett nyári filmtábor. A vonal túlsó végén Megyeri Gábor, a Bolyai Filmműhely vezetője. Halló, halló, szia, köszöntelek a műsorban.
5: Halló, halló, jó napot kívánok mindenkinek. Köszöntöm a hallgatókat.
4: Gábor, minden évben megszervezitek a nyári filmtábort, hát ez most már a 20., tehát szép számot élt meg. Na már most nézzük, hogy hogyan is indult annak idején, illetve mi mindent készítettek a gyerekek az elmúlt évek alatt?
5: Hát az elmúlt évek alatt ugye magában ez a filmtábor azért jött létre valamikor 20 évvel ezelőtt, hogy évközben ugye van a Bolyai Filmműhely, ami ugye az iskolának a keretein belül működik, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumnak a keretein belül működik, mint ugye egy ilyen szakkör, és szakkörként abban a két órában, két és fél órában hetente, amit találkozunk a gyerekekkel, hát arra nincs idő, hogy filmet készítsünk. Uh-huh. Ebből kifolyólag kitaláltuk még 20 évvel ezelőtt, hogy mi lenne, ha nyári táborokat készítenénk, és akkor 0-tól 24-ig a tanulók a filmezéssel tudnak foglalkozni, filmeket tudnak forgatni, ezeket utána ugye meg lehet vágni, meg tudják vágni, és így vannak a Bolyai Filmműhelynek azok a filmjei, ami közel több mint, hát 100 film van olyan, ami a különböző fesztiválokon megjelent, és van néhány olyan film, körülbelül olyan 20-25, uh-huh. amit ugye a tanulók azt mondták, hogy hát mégse kellene a nagy közönség elé vinni.
4: Nézzük akkor, Gábor, hogy idén mi mindennel foglalkoznak majd a gyerekek a tábor alatt, mégpedig mit kell nekik készíteni?
5: A témák azok különbözőek. Vannak dokumentumfilmek, amikről itt zent a környékén olyan dolgokat szeretünk megörökíteni, amelyek többek közt, mint ahogy a kihalófélben lévő mesterségekről is van már a filmműhelynek egy sorozata. Hát most próbálunk olyan dolgokat megörökíteni, ami ugyancsak ehhez a témakörhöz kapcsolódik, úgyhogy aztán helytörténettel fogunk foglalkozni egy kicsit. Gyerekeknek is vannak saját forgatókönyveik, amiket szeretnének leforgatni, ezek ilyen filmetűdök, kisfilmek, úgyhogy különböző témák vannak. Uh-huh. 6 filmet fogunk már, amit biztosan tudok, hogy forgatni, habár még most folynak különböző egyeztetések, beszélgetések a gyerekek között, hogy még mit kellene megcsinálni. Ugyanakkor van még ugye az elmúlt évből is olyan fönnmaradt nyersanyag, amit elkezdtünk forgatni, de tavalyi év folyamán nem jutottunk a végére. Hát most azoknak a nyersanyagoknak a további feldolgozása és befejezésére kerül majd sor, úgyhogy amit biztos tudok, hogy ott vagyunk, hogy 8 filmet már fogunk csinálni.
4: És akkor nézzük, hiszen vendégek is érkeznek majd hozzátok. Mikor és kik?
5: Hát a vendégek azok nem egyszerre fognak érkezni. A Sára Balást várjuk bármelyik pillanatban, hogy megérkezzen. Ő lesz az első vendégünk itt a táborban. Aztán a holnapi nap folyamán a táborhoz csatlakozik Lovas Tibor. Ő a Magyar Kistérségi Televízióknak az elnöke, az egyesületének az elnöke. Ő fog érkezni a holnapi nap folyamán, aztán csütörtökön délutánra várjuk Koltai Gábor filmrendezőt és Halmi Györgyöt producert, és Koltai Gábornak a Szakra Korona című filmjét fogjuk csütörtökön este vetíteni itt az Alkotóházban, nem csak a saját gyerekeinknek, hanem a zentai uh-huh. nagy közönségnek.
4: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk, és természetesen jó munkát kívánunk nektek a táborra.
5: Nagyon szépen köszönjük.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Nálunk a rendszerűen sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legendák nálunk szólnak.
4: A 107,1 MHz-en.
0: Mert ami jó,
1: az jó.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-ás V6-os dízelmotorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk. Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
2: A Nemesmilitici helyi közösség termében bemutatták Tóth László nyugalmazott újságíró Fehér Alkonyat című új riportkönyvét. A házigazda Szévald István a helyi közösség tanácsának elnöke volt. A szerző mellett közreműködött dr. Horváth Gyula, a Szélcsengő Mozgalom elnöke, valamint Friedrich Anna író, újságíró. A helyszínen kolléganőnk Lenner Tíme a készített riportot.
3: Tóth Lászlóval, a szerzővel beszélgetek. Ugye a Fehér Alkonyatban található történetek nevezhetőek talán naplóbejegyzéseknek is, de én azt gondolom, hogy ezeknek komoly publicisztikai értéke is van. Hogyan születtek ezek a történetek, és mit szeretett volna vele üzenni László?
4: Hát elsősorban ugye én egy úgynevezett tőzsgyökeres újságíró vagyok, nem biztos, hogy a legjobb vagy a legrosszabb, de ott valahol a középen talán, és mindig nyitott szemmel járom a világot. Az egész Európát szinte bejártam, meg a másik felét, emelre, Oroszország felé, meg amarra, és én nekem mindig az érdekelt, hogy mi vezérli az embert, úgy a nőt, mint a férfit, de ez egy másik téma, az embert mi vezérli, hogy azt teszi, amit tesz. És ezt szerettem volna mindig megérteni. Mindig ezt kerestem. Most ebben a könyvben, amit itt Nemesmiticsen mutattunk be, én azt akartam csak tisztán kifejezni, hogy én rettegek nem az emberekért, hanem minden emberért. Miért? Azért, mert az egész európai, vagy akár a világpolitika, vagy a világ rendező elvei nagyon-nagyon veszélyeztetik, nem csak a fehér embert, hanem minden embert. És úgy vagyok vele, hogy próbáljunk megbékélni, próbáljuk ezt megértetni önmagunkkal, és ha mi magunk megértjük, akkor nem lesz bennünk sem háborús indulat, sem rossz szándék.
3: Ugye itt komoly tanúságokat lehet levonni, elgondolkodhatóak ezek a történetek, összefüggésekre mutatnak rá. Mi lenne a legfontosabb üzenet, összefüggés? Nyugaton a helyzet változik?
4: Nyugaton a helyzet nagyon is változik. Még a nyugati népnek az átlaga is azt mondja, hogy el kell hagynunk ezt az országot, mert itt minden rosszul megy. Az egész életnek, hogy rend van egy országban, vagy nem, mindig az kellene, hogy legyen a vezérvonal, hogy mindenki, ha csak lehet, vagy legtöbbje a lakosságnak boldog legyen. Persze ez nagyon idealisztikus kijelentés lehet részemről, de én látom, Németországban most már 12 éve élek, hogy ott az emberek maguk, az úgynevezett echte Schwaben, vagy németek, azok bizony, hogy elégedetlenek a saját országuknak a megszervezettségével. De tehetetlen a polgár, mert olyan kis ember, mint én, meg másik, meg hat, meg nem tud nagynevű politikusokkal, hogy így mondjam, csatába kelni.
3: Ugye nagyon érzékletes az a kontraszt, amit megteremt a történetekben, tehát, hogy innen nyugatbácskai, zomboriként, emberként, egykori jugoszláv lakosként, polgárként, újságíróként, tehát, hogy innen nyugatbácskai, zomboriként, emberként,

0: formálok magamnak arra, hogy én is döntsek, legalábbis a magam részére, hogy kinek van igaza. Nem annak van igaza, aki azt mondja, hogy neki igaza van, hanem amelyik bebizonyosodik. És a bebizonyosodást látjuk például most, vagy a mai szerbiai igazat is, mindig valaki elvitatja. És itt kellene az embernek objektívan belenézni abba, hogy az ember érdekében, az élet érdekében, mondhatnám azt a nő és a férfi viszonyának érdekében, a szerelem érdekében, a béke érdekében, mindent meg kellene tenni. Közben minden fordítva történik.
1: A történetek rámutathatnak egy-egy igazságra, illetve megőrizhetik ezeket az alapértékeket, amelyekről ön beszél?
0: A történeteknek, az eseteknek, amelyekkel foglalkozom, mindig az a vezér elve ebben az én tevékenységemben, hogy nem, hogy kinek van igaza, hanem, hogy lehetne pontosan bizonyítani, hogy kinek van igaza. Az igazság az ugye egy nagyon-nagyon kemény kategória, és nem egyoldalú igazság, hanem mindig a másik felet is meg kell nézni, de viszont az ember a lelkében érzi azt, hogy mi a valós és mi a tényleges. Ha nincs meg ez a ténylegesség meggyőződése és érve, akkor elégedetlen. Az elégedetlen ember pedig nem boldog.
1: Dr. Horváth Gyulát kérdezem, aki a Szélcsengő mozgalom egyik megalapítója. Ehhez a mozgalomhoz fűződik Tóth László 3 kötete is. Mi az összefüggés, mit jelent ez a mozgalom, mit kell erről tudni?
2: Köszönöm a kérdést. Megpróbálok egyszerű és egyetemű választ adni. A Szélcsengő mozgalom tulajdonképpen Tóth Lassinak az ötlete volt, és én lettem megtisztelve azzal, hogy az ötletet ezt velem osztotta meg először. Végülis a véleményet kérte ki, én is ezt meg is indokoltam, hogy miért helyeslem ezt a mozgalmat. Szélcsengő mozgalom kötődik egy olyan tevékenységhez, amely az emberi kapcsolatokat mélyebben vizsgálja, felszínre hozza olyan dolgokat, amiről nem merünk beszélni, vagy nem akarunk, vagy restellünk, és ez a téma sokszor a férfi és a nő kapcsolatát érinti.
1: Ugye ez az első két kötet volt?
2: Ez az első két kötet, ahol a Laci, mint 50-60 évig aktív újságíró, riporter, írt, feldolgozott, előadta különböző fórumokon is, végül is a két, illetve mostanára a harmadik kötetbe foglalta ennek a Szélcsengő mozgalomnak a lényegét, és mint mondtam, a férfi-nő kapcsolatán kívül az egyáltalán az emberi kapcsolatokkal is foglalkozik az író, tehát foglalkozik a Szélcsengő mozgalom is az emberi kapcsolatokkal, a mindennapokkal, a kultúrával, az itt maradásnak a történetével, ugyanakkor próbálunk utat mutatni, hogy hogyan lehetne még jobbá, szebbé tenni ezt az életet, a magyarság életét, az itt levőknek az életét. Milyen eszközökkel kellene harcolnunk, vagy megküzdenünk naponta, hogy jobban éljünk, szebben éljünk, a lelkünk mélyén érezzük azt, hogy magyarságnak itt nem eshet baja, nem eshet a kultúránkon, a vallásunkon nem eshet folt, nem érhet bennünket bántódás. Tehát a Szélcsengő mozgalom egy olyan pozitív emberi viszonyulást sugal, amely utat mutat arra, hogy hogyan oldjuk meg a problémákat.
1: Friedrich Annát kérdezem, aki szintén tagja a Szélcsengő mozgalomnak, illetve hát évtizedeken keresztül neves újságírója ennek a tájnak is, Nyugatbácskának, külföldi tapasztalattal is rendelkezik, tehát bőven van miből merítkeznie, hogyha erről a könyvről van szó, ennek a könyvnek a reflexióiról.
3: Ennek a könyvnek az az értéke, hogy gondolatokat ébreszt. Történeteket ír le rólunk, történeteket ír le a mai német társadalomról. Németországi szemléletből ebből ad ízelítőt a mi életünkről, és ezáltal valóban elgondolkodtat az élet értelméről, arról, hogy miért is küzdünk, hiszen az élet tényleg csak egy pillanat és pillanatokból áll. És ebben a könyvben körülbelül 5 év termés

0: kérdését foglalja össze Tóth László 2015-től 2020-ig úgy, de valójában a mai politikai körülményeket is azért tükrözi. Mert az, hogy mi történik nyugaton, fehér alkonyat, ahol a fehér embernek a hátra szorítása, visszaszorítása van folyamatban a szerző meglátásai szerint. Tehát ebből a világból hogyan szemlélnek bennünket, és milyen a viszonyunk az azon világ felé, amire tulajdonképpen régebben innen fölnéztünk, mint jóléti társadalomra. Hiszen számunkra az a nyugati világ, az nem mondom, hogy Eldorado volt, de kapaszkodó volt. A régi Jugoszláviában megadta a lehetőséget a munkanélkülieknek, hogy munkát vállaljanak. Aztán a délszláv háború után pedig már nem olyan szervezetten, de kapcsolatok révén, vagy egyszerű fekete munkatként sok ember számára a puszta egzisztenciát jelentette, és az itthoni, tehát a vajdasági családoknak az eltartását. Ha egy családtag eljutott a nyugati világba, akkor az a család itt meg tudott élni. Ez a kötet, tehát mindezeket a oda-vissza viszonyokat, egy társadalomnak a változását, ami mind megtörtént itt Vajdaságban, a délszláv háború után, aztán a Jugoszlávia szétesése után, tulajdonképpen visszatükrözi, hogy hogyan alakult a mai családok élete. És az a gondolat, ami a szélcsergő mozgalomnak az alapgondolata, hogy nyitottak legyünk egymáshoz, és hogy a férfi-nő kapcsolata kerüljön előtérbe, és pontosan hangsúlyozottan a férfi és a nő kapcsolata, ami tulajdonképpen a családnak az alapja. Ez egy iránymutató is arra, hogy hol van a mencsvára tulajdonképpen egy csökkenő társadalomnak, egy csökkenő, létszámban csökkenő vagy elvándorló közösségnek.
1: Az est zárásaként Tóth László dedikálta és ajándékba adta könyveit az érdeklődő közönségnek. A program borkóstolóval ért véget, amelyen a résztvevők a csúzai kollárpincészet borait kóstolhatták meg.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A mai mozaik végéhez érkeztünk, nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem eddigi figyelmüket. További jó vételt és kellemes rádiózást, nagyon szép délutánt kívánunk a hallgatóknak. Vigyázzanak magukra, fogyasszanak sok-sok folyadékot, és minél több időt töltsenek hűvös, árnyékos helyen. Ha úton vannak, vezessenek óvatosan és körültekintően, baleset és büntetésmentes közlekedést, de ami nagyon fontos, hogy a rádiókészülék minden pillanatban legyen bekapcsolva. Hisz tőlünk hallják a legfrissebb híreket és a legjobb zenéket. Ehhez is kíván további jó vételt és kellemes rádiózást Dédit Zuzanna fő és felelős szerkesztő, Váradi Valentin adásvezető technikus és a szerkesztő műsorvezető Búzár Zsuzsanna.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Távozik posztjáról a brit miniszterelnök, lemondott a kormányzó brit munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér. A munkáspárti kormányfőre hetek óta egyre nagyobb nyomás nehezedik, saját pártja és kormányának több tagja részéről annak érdekében, hogy állítsa össze távozásának és utódlásának menetrendjét. Új szabály lép életbe július 1-től az Európai Unióban a nemzetközi árufuvarozást végző 2,5 és 3,5 tonna közötti ösztömegű, könnyű haszongépjárműveknek és furgonoknak kötelező lesz második generációs intelligens tahográffal rendelkezniük. Az új eszköz automatikusan rögzíti a határátlépéseket, a rakodási és kirakodási helyszíneket, valamint a sofőrök vezetési és pihenőidejét is. Az intézkedés célja a fuvarozási szabályok betartásának szigorúbb ellenőrzése és a tisztességes verseny biztosítása az európai közúti áruszállításban. Kivételt képeznek azok a 3,5 tonna alatti járművek, amelyeket elsősorban építkezéseken használnak, és legfeljebb 100 kilométeres körzetben közlekednek. Az új szabályok az EU mellett Svájcban, Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben és az Egyesült Királyságban is érvényesek lesznek. Megkezdődött a fokhagyma betakarítása Ludason. A tavaszi csapadékhiány és a talaj alacsony nedvesség tartalma a fokhagyma termésre is nyomást gyakorolt. A fokhagyma a vízigényes kultúra, amely a fejek megfelelő növekedéséhez és gerezdezéséhez is elengedhetetlen. Így a szárazabb területeken terméskiesés és kisebb fejméret várható. 3 évvel ezelőtt, 2023. június 21-én választotta a Nemzetközi Kiállítási Iroda Belgrádot a 2027-es szakkiállítás az Expo házigazdájának. A Játsz az emberiségért, sport és zene mindenki számára mottóval megrendezendő eseményre eddig 135 ország és 4 nemzetközi szervezet jelezte részvételét. Zsarko Malinović, Szerbia Expo 2027-es részvételéért felelős biztosa kiemelte, hogy a szakkiállítás legfontosabb öröksége nem maga a rendezvény lesz, hanem az azt kísérő fejlesztések. A szervezők becslése szerint a 2027. május 15-e és augusztus 15-e között zajló 93 napos rendezvény több mint 5 millió látogatót vonzhat majd a szerb fővárosba. Az Expo 2027 lesz az első nemzetközi világkiállítás a Nyugat-Balkánon, és a szervezők szerint jelentősen hozzájárulhat Szerbia és a régió nemzetközi ismertségének növeléséhez. Évadzáró műsorral búcsúztatta az idei szezont a Horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület. A művelődési ház színpadán a néptánc csoportok és az énekesek adtak ízelítőt mindabból, amit az elmúlt hónapok során elsajátítottak, és amivel számos hazai és külföldi sikert is elértek. A gyerekek számára a tánc nem csak a hagyományok ápolását jelenti, hanem közösséget, élményt és eredményeket is.
3: Időjárás.
4: Változóan felhős, főként napos időnk lesz a nap további részében is, a csúcshőmérséklet pedig elérheti a 33 fokot.
1: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
3: és a Régió Rádió hullámhosszán.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
7: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: A Szabadkai Kortárs Galéria tovább folytatja a kortárs művészeteket bemutató tárlatainak sorát. Elsősorban a magán- és közgyűjtemények kapnak helyet a Rájhul Palota kiállító termeiben. Ezúttal a közönség az Újvidékről érkezett és az Újvidéki Városkép című gyűjtemény válogatott anyagát tekintheti meg, amely két újvidéki egyesület együttműködésében valósult meg. A gyűjtemény tárlat az azonos nevű projekt keretében jött létre, amely két újvidéki egyesület és a Vajdasági Képzőművészek Egyesületeinek Szövetsége együttműködésében valósul meg. A projekt olyan művészeti alkotások megvásárlását teszi lehetővé, amely évente meghirdetett nyilvános pályázat útján valósul meg. A pályázatra azok a művészek jelentkezhetnek, akik Újvidéken élnek és dolgoznak, vagy művészeti tanulmányaikat ott működő művészeti karokon fejezték be. A projekt nyomán olyan kortárs művészeti gyűjtemény jön létre, amely kulturális intézményekben történő kiállításokon keresztül válik hozzáférhetővé a nyilvánosság számára. Az ilyen jellegű műtárgyvásárlási folyamat nem csak a helyi alkotók művészeti kapacitásait erősíti és ösztönzi az új művek létrejöttét, hanem egy olyan új művészeti gyűjteményt is létrehoz, amely jó példaként szolgálhat a független kulturális szféra és a helyi önkormányzat együttműködésére, emelte ki rádiónknak Kucor Tamara, a Szabadkai Kortárs Galéria művészet történésze, a vendégkiállítás kurátora. A riporter Szabó Hangya Teréz.
2: Újvidéken két szakmai szervezet egy igen érdekes kezdeményezést indított el, amelyhez szinte természetes dolog, hogy a Szabadkai Kortárs Galéria is csatlakozott a maga kincseivel, hogy úgy mondjam. Miért van szükség a mai világban arra, hogy városképről beszéljünk? Ma, amikor minden szabad, mindent meg lehet tervezni, mindent meg lehet építeni, fontos az, hogy a városkép az illusztrálja a várost, hogy valóban kik is lakják, és hogyan bánnak a saját városukkal?
3: A Városkép című gyűjtemény az két újvidéki egyesület, a Szuluv és a Sok Zádruga és a Ledártnak a kezdeményezésére jött létre. Ők egy olyan gyűjteményt szerettek volna létrehozni, ami Újvidék városnak a gyűjteménye lesz, és az aktuális kortárs művészeti tendenciák lesznek rajta keresztül láthatók. Tehát a városkép gyűjteményt úgy kell értelmezni, mint egy lenyomatát annak, hogy milyen a képzőművészeti széna jelenleg Újvidéken. Tehát ez egy metaforikus elnevezés, és egyelőre papír alapú munkákat gyűjtenek, témától függetlenül, hordozótól függetlenül, az a lényeg, hogy rajz legyen.
2: Tehát a művészek másképp képzelik, mint az egyszerű ember, aki rögtön a városképre reagál, mert hogy az nekünk nagyon fontos, legalábbis itt Szabadkán. Tehát itt bármit ábrázolhat a művész, ami a városhoz tartozik, a városról szól, a városban lakó embereket mutatja be, illetve épületeket mutatja be, vagy egyáltalán azt a városi érzést, amelyben például Újvidéken élnek a fiatalok vagy az idősebbek.
3: Pontosan, a lényeg az, hogy bármiféle közel legyen a városhoz, már az is elegendő, hogy ott készüljön el a rajz a városon belül. Ugyanis az egyik alapfeltétele volt ennek a kiírásnak, ugye itt minden nyíltan folyik, közpénzből vásárolják fel ezeket az alkotásokat, és nagyon transzparensek ezek a folyamatok. Így a lényeg az volt a kiírásnál is, hogy Újvidéken élő és dolgozó művész, vagy pedig olyan, aki Újvidéken végezte a tanulmányait, tehát nem feltétlenül kell, hogy ott tartózkodjon, de valamilyen kapcsolódása legyen a városhoz, és Újvidéknek ugye van kortárs művészeti múzeuma, nagyon sok kisebb galéria van, de nincs egy városi galériája, és ez a két szervezet ugye az egyik vajdasági szinten is fontos, mert oda törülnek a művészek, a másik a Ledárt pedig egy inkább aktivistább szemléletű szervezet, aki a fiatalokkal is foglalkozik, és úgy döntöttek, hogy ez egy nagyon jó kezdet lenne egy galéria gyűjteményének a megalapozásához akár. Ugye jelenleg nincs állandó kiállítótervük, három körben sikerült kérni ezt a pályázatot, és egyelőre 41 alkotást számlál 38 alkotótól.
2: És ez sok vagy kevés?
3: Hát egyelőre nagyszerű. A pénzügyi keret az nem hatalmas, és azért is fordulna praktikus okokból is a rajzhoz. Egyrészt sokkal könnyebb tárolni egy rajzot, mint például egy szobrászati alkotás, de egy szobor is nagyon sokba kerül. Úgymond egy rajzot sokkal apró pénzért meg tudnak többet vásárolni, és azért is indultak ki ebből. Mindig miután lementek ezek a körök, és döntöttek, és megvásárolták az alkotásokat. Ezután bemutatták ezeket az alkotásokat egy kiállítás keretében Újvidéken. Mi itt Szabadkán pedig idén különösebben foglalkozunk a gyűjteményekkel, úgy a magángyűjteményekkel, mint a közgyűjteményekkel. Ugye például a Szerb Tudományos Akadémia gyűjteményét is bemutattuk idén, vagy például Pesti Attila szabadkai építésznek a gyűjteményt, ami egy magángyűjtemény. Na most megint egy közgyűjteményre került sor, ami igazából nagyon szép példája a civil szféra és a városi önkormányzatnak az együttműködésére, és egy ilyen példát, egy ilyen szép példát szerettünk volna bemutatni, és akár más városok is talán valahogy implementálhatnák ezeket az ötleteket a saját kontextusukban.
2: Ez azt jelenti, hogy az újvidékiekhez hasonlóan fölvásárolják ezeket a műveket, amelyek a város mienségéről árulkodnak?
3: Igen.
2: Azzal, hogy már a funduszban nyilván meglehetősen sok ilyen jellegű alkotás van
3: igen,
2: a Kortárs Galériában.
3: Ugye minden gyűjteménynek az a lényeg, hogy gyűjtünk valamit a jövő számára, és hogy mi milyen a jövőben hogyan szeretném magunkat látni, ez még nagyon fontos. Ugye a képzőművészetben, de minden más szférában is úgymond.
2: Az újvidékieknek ugye a kiállítását tudtuk, vagy tudták a szakemberek is megtekinteni, de vajon Szabadkán az előkészületek, a kutatás, a fölkészülés mennyire volt nehéz?
3: Magához ehhez a gyűjtemény?
2: Ehhez a városképhez, igen.
3: Itt nem volt nagy munkánk, ugyanis ez egy komplett, egy kompakt anyag. Mi nekünk csak az volt a feladatunk, hogy a mi terünk közigazítjuk. Ugye sajnos nem tudtunk mindent kiállítani, mert 41 rajzról van szó, nagy, különféle méretűek vannak, kisebbek, nagyobbak is, és Nemanja Milenkovics, aki egyébként kiállított nálunk tavaly évvégén éve ellen, és nagyszerű újvidéki művész, az akadémián is oktat. Vele közösen aranzsáltuk úgymond a kiállítást, és igyekeztünk olyan művészeket nem kihagyni, akiknek van közük Szabadkához, tehát vannak Szabadka is, mint például az Edita Kadirics, aki képvisel magát ebben a gyűjteményben, de olyan művészeket is, akik már bemutatkoztak nálunk, és most lássák egy kicsit más kontextusban is a közönség, hogy milyen az, amikor például egy művész, akinek nem az elsődleges médium a rajz, hanem csak egy kísérő, hogy mondjuk elsődlegesen például szobrász, vagy objektumokkal foglalkozik, mert minden, a rajz csak egy kísérő, de hogy most meglássuk ezt az oldalát is.
2: És ezek a művek, amelyekből ez a szabadkai kiállítás készült, ezek már mind a Kortárs Galéria tulajdonát képezik?
3: Hát, tehát ezek nem a Kortárs Galéria tulajdona, ez az újvidéki két egyesület tulajdona egyelőre. Az, hogy mi lesz a jövője, ez egy másik kérdés. Nagyon szeretnének egyrészt egy galériát, vagy pedig egy középületben elhelyezni, mint például egy kórház, vagy valahol, ahol minden nap látható lenne, nem csak egy raktárban ücsörögnének ezek a képek. Ugye eddig három körbe vásárolták föl, 2022-23-24-ben, tavaly ez szünetelt, több okból kifolyólag is, ugye Újvidéken elég nehéz volt tavaly évben a helyzet, és idén is mondjuk a Szuluv 0 dinárt kapott Újvidék városától, úgyhogy nagyon-nagyon kérdéses, hogy milyen lesz ennek a gyűjteménynek a jövője, de akár ennek a két egyesületnek is, ugye most a tartalékokból élnek, és igyekeznek ebből a legjobbat kihozni.
2: Hát sokan vannak így, de azért terveket szabad szőni. Igen. Amikor a Kortárs Galéria szakemberei látták ezt a lehetőséget, illetve ezt a sikert is, mondhatjuk nyugodtan, hogy sikeres volt ennek a két egyesületnek a megmozdulása, akkor vajon gondolkodtak-e azon, hogy valami hasonló kellene Szabadkán is?
3: Szabadkán annyira nincs akkora képzőművészeti élet a galérián kívül, mint Újvidéken. Ugye Újvidéken ott az akadémia, nagyon sok galéria van, múzeum, aki ezzel foglalkozik, de nagyon jó lenne. Ugye a városi önkormányzattól mi is kapunk évi szinten némi pénzt, ami egy alkotás felvásárolására elegendő, úgyhogy úgy szoktuk gyarapítani a gyűjteményeinket, de hogyha lenne egy ilyen alternatív megoldás, az nagyon jó lenne és hasznos.
2: Miért jó egy intézménynek, például egy képzőművészeti intézménynek az, hogyha van saját fundusza? Állandó kiállítást is lehet persze szervezni, de azt hamar megunja a közönség, meg kicsi is a tér, a hely. milyen gyakran kerülnek sorba például a Kortárs Galéria tulajdonában lévő alkotások kiállítása. Hányszor tudja a közönség meglátni egy-egy generációban, van-e lehetőség többször meglátni, vagy csak a következő generáció, mire fölnő, akkor tudják újra kiállítani.
3: A Kortárs Galériának megalakulásától kezdve van saját gyűjteménye, tehát 1962 óta, és azóta gyarapítja a különféle gyűjteményeit, ez 4 kisebb algyűjteményben van osztva, van festészet, grafika, szobrászat, objektumok és az új média művészet, a legfiatalabb gyűjteményünk. És miért fontos gyűjteni, amellett, hogy az aktuális kortárs művészek kiállításait szervezzük, azért, mert ez egy kor lenyomata, és az értékek, amiket most jelenleg a társadalomban láthatunk, érezhetünk, azt világítják meg ezek az alkotások, és ez egy nagyon felelősségteljes feladat is, hogy a kurátorok, akik ott dolgoznak, azok átlássák és felismerik ezeket az értékeket, azt, amit a jövő számára szeretnénk megőrizni. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy figyelemmel kísérjük a képzőművészeti életben történő dolgokat, mert azok akaratlanul is valahogy a mai világ kontextusából erednek, és a jövőben majd, ha lesznek 100 év múlva is Szabadkán például kurátorok és művészettörténészek, akkor azok kutathatják ezeket, és megérthetik, hogy most mi milyen világban éltünk. Mind ahogy mi most a 60-as évekkel foglalkozunk, és teljesen ismeretlen számunkra, ugyanúgy majd valamikor más is a mai korszakunkkal fog foglalkozni.
2: És akkor még egyszer csak a két egyesületnek a kezdeményezéséről. Most ez a kiállítás, ami a szabadkai alkotókról próbál egy portrét festeni, ez meddig tekinthető meg, illetve várható-e még hasonló megmozdulás az ő részükről? Tehát, hogyha tudnak még olyan műveket fölvásárolni, amelyek akár szabadkai festők alkotásai, attól eltekintve, hogy most például Újvidéken alkotnak, vagy Újvidéken tanultak, de azért Szabadkáról is festettek, meg Szabadkán is éltek valamennyit. Várható még hasonló tárlat?
3: Gyűjteményeket mindenféleképp fogunk még bemutatni idén. Most július elején például egy művésznek a gyűjteményét mutatjuk be. Az lesz a kiállítása, hogy én is szeretem mások művészetét. Szelman Trutovac, belgrádi művészről
2: még
3: van
2: szó. Még egyszer a nevét.
3: Szelman Trutovac, érdekes neve van, de nagyszerű gyűjteménye van, európai szintű művészek munkáit állhatók nála. És az volt a lényeg ennek a kiállítás ciklusnak, hogy felhívjuk a figyelmet a gyűjtemények fontosságára, és teljesen lényegtelen, hogy köz- vagy magángyűjtemény, mind a kettő egyaránt fontos. Az Újvidéki Városkép című kiállítás pedig még június 27-ig tekinthető meg, és szeretettel várunk minden érdeklődőt.
2: Azt hittem, hogy valóban városképet
3: igen,
2: mutatnak
3: nem,
2: be,
3: nem.
2: De hát tulajdonképpen igen, csak áttett értelembe.
3: Igen.
2: Egyszer beszélgettem a Szabó Zsomborral, amikor ő volt a városi építész, hogy milyen fontos szerepe van a városképnek egy város életében, mert tehát nem csak kívülről jövőknek világítja meg, hogy hogyan élnek itt az emberek, hanem az, hogy ahogyan kinéz az a város, amelynek az utcáit naponta járja meg az intézményeit, hogyha az jól néz ki, akkor jobban érzi magát.
3: Persze,
2: az ember
3: az
2: egy olyan városban.
3: Igen,
2: igen.
3: Ha gondolnánk, ha
2: és
3: nem
2: hon,
3: is.
2: Honnan volt az újvidékieknek ennyi, hogy adjanak pénzt ilyesmi vásárlására?
3: Nem, ez nagyon sikerült nekik rábeszélni, mert akkor volt talán ez az európai kulturális
2: város, és azért ez, ami újvidéki, ami, tehát vendégkiállítás maguknál, de Szabadkához kötődik.
3: Igyekeztem, de aztán belgondoltam, hogy csak az Edita Kadir itt van, akit, de ő sincs itt. Olyanokat akartam nem kihagyni, mondom, akik már voltak nálunk, hogy azért megint.
2: És hogy fogadta a közönség?
3: Hát érdekes neki, mert nagyon sok rajz van kiállítva, és mind nagyon más, de nagyon odafigyeltek, hogy ezek uniformizált keretekben legyenek, ne össze, úgyhogy ezért szép, szép.
2: Mutatós és fölhívja.
3: Igen, és nem is akartuk túltörni, vannak üres falak is, nem lehet, az már túl sok lenne, ha minden egyes falon mindig az a van, hát de itt van még hely, nem az a lényeg, kell néha levegőt is venni
2: igen,
3: közben.
2: Igen.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
6: Led Zeppelin
7: és a Black Sabbath, AC/DC,
6: Motorhead,
7: dereng valami?
8: A klasszikus rock esti iskolája.
6: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak. Köszöntjük. A 107,1 MHz-en.
9: Hello, hello.
1: Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
8: Reggeltől estig.
10: Dalok, melyeket szerettünk.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
3: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Mi nem felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Július elején kerül a szerb parlament elé a szülőgondozói státuszról szóló törvényjavaslat. A kormány által elfogadott jogszabály havi 65 ezer dináros támogatást biztosítana azoknak a szülőknek, akik sajátos nevelési igényű vagy krónikus beteg gyermeküket otthon gondozzák. A támogatás mellett az állam fizetni az egészségbiztosítási, nyugdíj és rokkantsági járulékokat is. Gyuro Macut szerint az első kifizetések októberben várhatók. A miniszterelnök hozzátette, egy elektronikus nyilvántartási rendszert is létrehoznak majd a támogatások hatékonyabb kezelésének érdekében. Megkezdődött a fokhagyma betakarítás a Ludason. A tavaszi csapadékhiány és a talaj alacsony nedvességtartalma a fokhagyma termésre is nyomást gyakorolt. A fokhagyma vízigényes kultúra, mely a fejek megfelelő növekedéséhez és gerezdesedéséhez elengedhetetlen, így a szárazabb területeken terméskiesés és kisebb fejméret is várható. Távozik posztjáról a brit miniszterelnök Keir Starmer, lemondott a kormányzó brit munkáspárt éléről, így kormányfői megbízatása is véget ér. A munkáspárti kormányfőre hetek óta egyre nagyobb nyomás nehezedik saját pártja és kormányának több tagja részéről, amiatt, hogy állítsa össze távozásának és utódlásának menetrendjét. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársai és az intézet által felkért szakértők megkezdték az adai tájház felmérését és az ott található tárgyak leltározását. A szakemberek első lépésként a teljes gyűjtemény áttekintését végzik el, amelyet a tárgyak részletes nyilvántartásba vétele követ. A folyamat során a gyűjtemény minden darabjához különböző adatok, úgynevezett metaadatok kerülnek rögzítésre, amelyek a tárgyak azonosítását, kutathatóságát és hosszú távú megőrzését szolgálják. Ezt követően az anyagok archiválásra kerülnek, majd bekerülnek a digitális adatbázisokba. A feldolgozott gyűjteményekről készült fotók és adatok két rendszerben lesznek elérhetők, a Vajdasági Magyar Digitális Archívumban és a Vajdasági Magyar Értéktár adatbázisban. Idén 20. alkalommal szervezik meg a nyári filmtábor Zentán, a Bolyai Filmműhely és a Mayfly Filmklub közös szervezésében. A héten mintegy 20 fiatal ismerkedik a filmkészítés alapjaival, a tábor pedig gyakorlati lehetőséget is biztosít számukra a forgatás, a riporteri munka és az utómunka területén. A résztvevők a tábor ideje alatt betekintést nyernek a filmkészítés teljes folyamatába, a forgatástól egészen a vágásig. Kipróbálhatják magukat riporterként, operatőrként, vágóként, sőt szereplőként is. A program során több már készülő film munkálatai is folytatódnak, emellett új témákat is feldolgoznak. Többek között az Adahatári iskola és a Zentai park történetét.
5: Időjárás.
6: A nap további részében is marad a változóan felhős, főként napos idő. 19 óra tájban előfordulhatnak esők, záporok elszórtan, jelenleg egyébként 33 fok van Szabadkán és környékén.
7: Csak a legfrissebbek!
8: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: A cifrügyeket tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-ás V6-os dízelmotorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

They're only to hide my guilt and shame. I forgive you, now I ask.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: Bejelentette a tisztító tűzműveletet a magyar miniszterelnök. Nehéz helyzetben vannak a fokhagyma termelők. Lemondott a brit miniszterelnök. Tartós hőhullám érte el térségünket, és zajlik a 21. világgazdasági kongresszus Belgrádban. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Átfogó politikai és alkotmányos változásokat jelentett be Magyar Péter az országgyűlésben. A magyar miniszterelnök elindította a tisztító tűzműveletet, amelynek célja a korrupció elleni fellépés és az állami vagyon visszaszerzése. Beszédében több alkotmányos és igazságügyi változtatást is kilátásba helyezett, valamint kezdeményezte Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését is. Balázs Zita beszámolója.
5: Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődött hétfőn az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A magyar miniszterelnök beszédének elején párhuzamot vont Magyarország korábbi vezetősége és az olasz maffia között. Magyar Péter szerint a maffiát fel kell számolni, ennek érdekében indította el a tisztító tűzműveletet.
6: Ma elindítjuk a tisztító tűzműveletet, amely lezár egy korszakot, lezárja azokat a hosszú évtizedeket, amikor Magyarországot túszul ejtették, ejthették a szervezett politikai és gazdasági bűnözői csoportok. A tisztító tűzművelet egy átfogó politikai, gazdasági és jogi akció, amelynek célja Magyarország megszabadítása, az állam működését átfogó korrupció, átható korrupció és a hazánkat folytogató maffia szorításától.
5: A miniszterelnök arra kérte képviselőtársait, hogy jól gondolják meg, mit tesznek, hiszen aki nem támogatja a tisztító tűzműveletet, az a maffia oldalánál. Magyar Péter elmondta, kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, és új alkotmányozási folyamatot indítanak, amit ősszel népszavazással erősítenének meg.
6: Az alaptörvény módosítása keretében ismét lehetővé tesszük, hogy az Alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg a saját tagjaik közül, és visszavezetjük az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt. A 70. életévüket betöltő alkotmánybírák megbízatása köztük Polt Péteré is megszűnik.
5: A benyújtott javaslat alapján a kormány a képviselői mandátum időtartamát 12 évben maximalizálná. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a vagyon visszaszerzés és a védelmi hivatal érére az ország legalkalmasabb embereit kívánja felkérni, mivel szerint a tisztító tűzművelet sikeres végrehajtása csak így biztosítható.
4: A tavaszi csapadékhiány és a talaj alacsony nedvesség tartalma a fokhagyma termésre is nyomást gyakorolt. A fokhagyma vízigényes kultúra, amely a fejek megfelelő növekedéséhez és gerezdesedéséhez elengedhetetlen, így a szárazabb területeken terméskiesés és kisebb fejméret tapasztalható. Stábunk a híres ludasi fokhagyma betakarítását követte végig. Rafek Violetta riportja.
7: Nem csak az árpátarató kombájnoktól porzik a ludasi határ, a végéhez közeledik a fokhagyma betakarítás. A messzeföldön híres ludasi fokhagyma titka a termelők szerint a föld minőségében rejlik, valamint abban, hogy a leszedett termésből hagyják meg a magnak valót. Különösen figyelnek arra, hogy a legjobb minőségű termény kerüljön vissza a földbe. Farkas Gábor termelő szerint munkaigényes növényről van szó, de mivel egyre nehezebb munkaerőt találni, ezért igyekeznek a gépesítésbe fektetni. Egyre több parcellán alkalmazzák a fokhagyma szedőgépet, amely felszedi, megtisztítja, majd csomóba köti a termést. Így pakolják a csomókat a pótkocsira.
8: Nekünk óriási segítség, mert egy 20 munkás kezét váltja ki. Persze nem tudja helyettesíteni a fizikai munkás, mert ugye van, amit úgymond elhagy, tehát mégis egy gépről beszélünk, nem egy emberről. Így nem tökéletes, de szinte 95%-ban teljes munkát tud végezni.
7: A szedés után pedig jön a pakolás. Huszák Ferencéknek a család is besegít a munkába, a fészerbe pakolják be gondosan a termést. Ferenc szerint idén átlaghozamot produkált a fűszernövény, a termés egyharmada esett ki a szárazság miatt. A ludasi gazda igazi őstermelőnek számít, családjával nagyjából 40 éve termesztenek fokhagymát.
0: Régebben voltára, tehát ezelőtt 20 éve beszélek, akkor volt egy időszak, egy 10 év, amikor megfeleződött az ár, most viszont tavaly elfogadható volt az idejárat, nem tudjuk, hogy mi lesz. Még egyelőre.
3: Az mikor derülhet ki?
0: Hát az augusztus hónap folyamán fog kiderülni, akkorára lesz a fokhagyma egy része elkészítve, megpucolva, beletéve zsákokba, és akkor nagyba lesz eladva.
7: Ferenc felesége Etelka is kiveszi a részét a munkából. Mosolyogva idézte fel az elmúlt évek bőséges terméseit. Az árak már szerinte nem olyanok, mint régen, de egy átlag termés már kielégítő anyagi hasznot hozhat.
9: Mióta együtt vagyunk a férjemmel, 2009 óta, azóta foglalkozok fokhajmával. Hát jó, jó termések voltak, az árak is elég jók voltak. Hát most majd meglássuk, hogy az idén majd mennyibe fog kerülni, vagy mennyit adnak érte a vevők.
7: Az idei árak tehát még nem kristályosodtak ki. Tavaly a piacokon 600 dinárt kellett fizetnünk a fokhagyma kilójáért. Ezzel szemben a termelők jóval kevesebbet kaptak a nagybani értékesítéssel. Szerintük idén, ha figyelembe vesszük a terméshozamot és a szárazságot, minimum 3-4 eurót kellene kapniuk a fokhagymáért.
4: Új szabály lép életbe július 1-től az EU-ban. A nemzetközi árufuvarozást végző 2,5 és 3,5 tonna közötti ösztömegű könnyű haszongépjárműveknek és furgonoknak kötelező lesz második generációs intelligens tahográffal rendelkezniük. Az új eszköz automatikusan rögzíti a határátlépéseket, a rakodási és kirakodási helyszíneket, valamint a sofőrök vezetési és pihenő idejét. Az intézkedés célja a fuvarozási szabályok betartásának szigorú ellenőrzése, illetve a tisztességes verseny biztosítása az európai közúti áruszállításban. Kivételt képeznek azok a 3,5 tonna alatti járművek, amelyeket elsősorban építkezéseken használnak, és legfeljebb 100 kilométeres körzetben közlekednek. Az új szabályok az EU mellett Svájcban, Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben és az Egyesült Királyságban is érvényesek lesznek. Tartós hőhullám érte el térségünket. A következő napokban is rendkívül magas hőmérsékletre kell számítani. A meteorológusok szerint helyenként 36 Celsius fok is lehet. A szakemberek fokozott óvatosságra intenek, különösen az idősek, a gyermekek és a krónikus betegek esetében. Vajtai Viktória riportja.
10: Már a délelőtti órákban is szinte elviselhetetlen volt a hőség Szabadkán és környékén. A nagy melegben sokan a vízparton keresnek felüdülést. Fodor Noémi.
11: Szerintem fontos a rendszeres folyadékbevitel, illetve ezek mellett mi nagyon szeretünk eljárni a sétaerdei medencére. A nyarunk nagy részét itt töltjük, illetve nyaralni is el fogunk menni, de ami az itthoni átvészelést illeti, szeretettel eljárunk esténként a városba fagyizni.
10: A strandok és a medencék ilyenkor népszerű célpontnak számítanak azok körében, akik szeretnének egy kis enyhülést találni a kánikulában. Valentina Bajramovic.
12: Őszintén az én véleményem, én nagyon nehezen viselem ezt a hőséget. Általában strandolunk, medencézünk, tengerre megyünk, vagy otthon behúzódunk, ugye amíg nem megyek, amikor már hazaérek munkáról, behúzódok, klímázok, ventilátort bekapcsolom, és ki sem mozdulok otthonról. Folyadékot ugye minél többet nézem, hogy bevigyek magamba, ugye, mert nagyon-nagyon melegek vannak, szerintem minden évben ez csak melegebb is melegebb.
10: A tartós kánikula jelentősen megterhelheti a szervezetet. A nagy meleg miatt gyakoriabbá válhatnak a rosszul létek, a vérnyomás ingadozások és a keringési problémák. Ezért a szakemberek fokozott óvatosságra intenek. Dr. Kis Csaba, családorvos.
13: Azt kell mondjam, hogy az emberi szervezet úgy van beállítva, hogy a tartós és egyenletes hőmérsékletet szereti, és ez általában a mérsékelt meleg 20-tól 25 fokig. Most pláne a hirtelen melegség bejövetele az megviseli a jó kondícióban levő szervezetnek a hőhöz való alkalmazkodását is, akár folyadékvesztéssel, kiszáradással, akár a hőszabályozással, de nem utolsóban, meg elsősorban inkább így, hogy megviseli a kisgyermekek, tehát fiatalkorúak és az időskorúak krónikus betegeknek az egészségi állapotát.
10: A szakemberek szerint a nagy melegben az étkezésre is érdemes fokozottan odafigyelni. A nehéz, zsíros fogások helyett ajánlott könnyebb ételeket választani, például halat vagy csirkét, valamint több salátát és gyümölcsöt fogyasztani, mivel ezek kevésbé terhelik meg a szervezetet és hozzájárulhatnak a jobb hőháztartáshoz. A meteorológusok szerint a következő napokban is maradni fog a kánikula. A szakemberek arra hívják fel a figyelmünket, hogy fogyasszunk elegendő folyadékot, és ha tehetjük, kerüljük a tűző napsütést a déli órákban.
4: Zajlik a 21. világgazdasági kongresszus Belgrádban. A kulcstémák között szerepel a globalizáció jövője, valamint az a kérdés, hogy ez a folyamat véget ére, vagy új formákban folytatódik. Több mint 600 tudományos munkát mutatnak be, mintegy 1000 résztvevő érkezik 80 országból, és több mint 200 párhuzamos panel és 12 plenáris ülés várható. Bíró Tamara beszámolója.
14: A világgazdasági kongresszus a közgazdász szakemberek egyik legfontosabb nemzetközi találkozója, mondta a megnyitón a Szerbiai Közgazdászok Szövetségének elnöke. Alexander Vlahovics szerint ez komoly lehetőség Szerbia, Dél-Kelet-Európa, valamint a globális tudományos közösség és a politikai döntéshozók közötti kapcsolatok megerősítésére. Olyan időszakban találkozunk, amikor a világ komoly kihívásokkal néz szembe. Geopolitikai feszültségek, gyors technológiai változások, éghajlati kérdések, átalakuló gazdasági kapcsolatok. Ilyen körülmények között a nyílt, felelősségteljes és előremutató gazdasági párbeszéd fontosabb, mint valaha. Egy olyan világban élünk, ahol az elmúlt 30 évben a világgazdaságot formáló összes eddigi feltételezés darabjaira hullik, emiatt gyors változtatásokra van szükség, emelte ki beszédében Alexander Vučić szerb államfő. Napjainkban a világ egyre inkább összekapcsolódik, és mindeközben egyre töredezettebbé is válik. Ez az ellentmondás áll a különféle kihívások középpontjában, amelyekkel szembesülünk, és az, hogy hogyan kezeljük ezeket, meghatározza, hogy sikert vagy kudarcot érünk el. A kongresszust közel 20 év után tartják újra Európában, és először rendezik meg Dél-Kelet-Európában, ami a szerb szakmai közösség nemzetközi elismertségét is jelzi. Az eseményen világszerte ismert közgazdászok és szakértők vesznek részt június 22-e és 26-a között.
4: Távozik posztjáról a brit miniszterelnök. Lemondott a kormányzó brit munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér. A munkáspárti kormányfőre hetek óta egyre nagyobb nyomás nehezedik saját pártja és kormányának több tagja részéről annak érdekében, hogy állítsa össze távozásának és udódlásának menetrendjét. Ismét megindult a hajóforgalom a Hormuzi szorosban, azonban a szakértők szerint továbbra sem beszélhetünk teljes normalizációról. Miközben az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban folytatódnak, a világ olajkereskedelmének egyik legfontosabb útvonala továbbra is a geopolitikai feszültségek középpontjában áll. Rózsa Krisztina beszámolója.
15: A Svájcban zajló egyeztetések középpontjában Irán nukleáris programja, az iráni olajexportot érintő szankciók, a befagyasztott iráni vagyon felszabadítása, valamint a libanoni konfliktus áll. A tárgyalások vasárnap átmenetileg megszakadtak, miután Donald Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok akár át is veheti az irányítást a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros felett, ha nem születik megállapodás Teheránnal. Az amerikai elnök azt is mondta, hogy ha szükséges, Washington útdíjat szedhet a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalán. A Hormuzi szoros kiemelt jelentőségű a globális energiaellátás szempontjából, hiszen a világ olajkereskedelmének mintegy 20%-a ezen az útvonalon halad át. Washington most azt állítja, hogy a hajóforgalom helyreállt, és a tankerek ismét közlekednek a szoroson keresztül. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a teljes normalizáció még hetekig eltarthat, mivel aknamentesítésre, új biztonsági garanciákra és a biztosító társaságok visszatérésére is szükség van. Az iráni külügyminisztérium szóvívője közölte, hogy Teherán a fenyegető amerikai nyilatkozatok miatt szakította félbe a négypárti tárgyalást vasárnap, ugyanakkor a technikai egyeztetések a következő napokban is folytatódnak. Irán szerint jelentős előrelépés történt több kérdésben is. A tárgyalások során szó esett az iráni olajexport részleges újraindításáról, a szükséges exportengedélyek kiadásáról, valamint a befagyasztott iráni pénzügyi eszközök felszabadításáról. A katari és pakisztáni közvetítők közös közleményükben azt írták, a tárgyalások pozitív és konstruktív légkörben zajlottak. A tárgyalások egyik kulcseleme a libanoni helyzet rendezése. Az iráni külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy jelentős előrelépés történt a libanoni háború lezárása felé. Ugyanakkor szerinte az igazi próbatétel az lesz, hogy sikerül-e tartósan fenntartani a tűzszünetet. Energetikai szakértők szerint a piac egyelőre pozitívan reagál a fejleményekre. Az olaj ára hétfő reggel ismét csökkent, ami arra utal, hogy a befektetők bíznak a szállítás fokozatos helyreállásában.
4: A pontos idő 16 óra 15 perc. Halljuk, mi lesz még a híradóban. Elkezdődött a német nyelvi tábor a Muzsiai Szervó Mihály Általános Iskolában, és idén is nyári filmtábor Zentán. Jönnek a részletek. Megkezdődött az Adai Tájház teljes körű felmérése és az ott található néprajzi tárgyak leltározása a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársai és szakemberek közreműködésével. A munka célja a gyűjtemény tudományos igényű feldolgozása, digitális rögzítése és hosszú távú megőrzése. Korom Sarolta riportja.
16: A valamikori Hétmező Virága hímzőcsoport tagjai 1999 és 2000 között hozták létre az Adai Tájházat. Az intézményt azóta az Aranykapu Művelődési Egyesület gondozza és működteti. Az elmúlt több mint két évtizedben számos személyes használati tárgy és emlék került az alsógerendás parasztház falai közé, amelyek ma már egy közösségi gyűjtemény részét képezik. Sóti Éva, az Adai Tájház vezetője.
17: A nagymamák, nagytaták együtt közösen összehordták a bútorokat, a tárgyakat, ami nagyon kedves volt számukra, de sajnálták kidobni, és akkor így alakult meg a tájház.
16: A szakemberek szerint az ilyen jellegű felmérések alapfeltétele a megfelelő szakmai és anyagi háttér biztosítása, valamint a helyi közösség bevonása. A munkát többnyire néhány fő szakértői csapat végzi, amely nem csak leltárba veszi a tárgyakat, hanem szakmai véleményt is formál róluk. Schilling Léda, néprajzkutató.
18: Sok tárgy van. Van olyan tárgy, amiből több is van, mint ami egy háztartáson belül volt, de ez nem jelenti azt, hogy nincs helye ebben a gyűjteményben. Elsőre talán azt tudom mondani, hogy helytörténeti gyűjteménynek tudom nevezni ezt a gyűjteményt, ami itt van. Meglátjuk, hogy a leltározás a rendezés végére mi alakul ki. Sok az anyag.
16: A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szakemberei korábban már öt bánsági településen végeztek hasonló néprajzi és helytörténeti gyűjtemény felmérést. A mostani adai munka is ennek a programnak a része, amelynek teljes feldolgozási folyamata mintegy fél évet vesz igénybe. Kormányos Gyöngyi, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója.
19: Kint vagyunk több napon keresztül egy-egy adott tájházban, a szakemberek, a néprajzi szakemberek fölmérik az adott gyűjteményt, ezt követően elkezdődik a leltározás, a gyűjteményeknek a leltárba vétele, különböző adatokat viszünk be ebbe a leltárgyűjteménybe, archiváljuk, metadatokkal látjuk el, és ezt követően kerül fel abba az adatbázisba, ahol már képformájában, fotóformájában is hozzáférhetnek, hozzáteszem ingyenesen az érdeklődők is, a szakemberek, vagy akár kutatók is.
16: A feldolgozott gyűjteményről készült fotók és adatok két rendszerben lesznek elérhetők. A Vajdasági Magyar Digitális Archívumban, valamint a Vajdasági Magyar Értéktár adatbázisában.
4: Várakozáson felüli érdeklődés mellett kezdődött a német nyelvi tábor a Muzsiai Szervó Mihály Általános Iskolában. Az esemény célja nem csak a német nyelv elsajátítása, hanem az egykor itt élő népes német közösség történelmének a megismerése. Kecskés István és Ruzsa Edina riportja.
20: Magyarul, szerbül, de főként németül beszélgetnek a nyelvi tábor résztvevői Múzsián. A felsősökkel Lóci Valéria és Koppi Juhász Gabriella, a Szervó Mihály Általános Iskola német tanárnői foglalkoznak.
21: Nagyon nagy az érdeklődés az idén. Több gyerek jelentkezett, mint amennyit vártunk, tehát 34-en vannak összesen, és 4 napig folynak az aktivitások. Az első napon, az ma kezdődött a tábor, tehát különféle ismerkedési játékokat játszunk, főleg ugye próbálkozunk németül folytatni a társalgást, amennyire lehetséges, délután 5-ig maradunk itt. Holnap meglátogatjuk a Szabadkai Theresienpolis német egyesületet, mert ők fognak vendégül látni bennünket, mesélnek az itteni németek életéről.
20: A tábor résztvevőinek többsége a muzsiai iskolába jár, de vannak köztük nagybecskerekiek, szentmihályiak és újvidékiek is. Lea Mari, a Muzsjai Szervó Mihály általános iskolából. Azért jöttem a német nyelvi táborba, mert barátkozni akartam a társaimmal. Milica Bojic, a Muzsjai Szervó Mihály általános iskolából. Az idén német nyelvi tábor van, de ha esetleg más nyelvről lett volna szó, nyilván arra is elmentem volna. De mivel tavaly jól éreztem magam a német táborban, ezért az idén is eljöttem. A fiatalok többsége számára az angol nyelv a vonzó, de fontos a német nyelv elsajátítása is. Csordás Ádám, a Muzsjai Szervó Mihály általános iskolából.
1: Vannak családtagjaink Németországban, majd nem tudjuk, hogy mikor fogjuk őket meglátogatni, de majd mikor meg fogjuk látogatni, akkor, vagy mikor jönnek ide, akkor majd használni fogom azt a tudásomat, remélem, és meg ez így jobb is lesz, így a jövőben, ilyen munkatéren.
20: A tábor csütörtökön zárul, amikor a diákok ellátogatnak a Nagybecskereki Német Egyesületbe, és megtekintik az egykori bánáti németek hagyományait és életét bemutató kiállítást.
4: Idén 20. alkalommal szervezik meg a nyári filmtábor Zentán, a Bolyai Filmműhely és a Mayfly Filmklub közös szervezésében. A hét folyamán mintegy 20 fiatal ismerkedik a filmkészítés alapjaival, a tábor pedig gyakorlati lehetőséget is biztosít számukra a forgatás, a riporteri munka és az utómunka területén. Korom Sarolta riportja.
2: A résztvevők a tábor ideje alatt betekintést nyernek a filmkészítés teljes folyamatába, a forgatástól a vágásig. Kipróbálhatják magukat riporterként, operatőrként, vágóként, sőt szereplőként is. A program során több már készülő film munkálata is folytatódnak, emellett új témákat is feldolgoznak, például az Adahatári iskola és a Zentai park történetét. Virág Zalán.
22: Tavaly is voltam, akkor is csináltunk egy filmet, de most is ugyanúgy egy film ötlettel jöttünk, és azt most fogjuk majd kidolgozni.
2: Milyen film ötletetek van? És te milyen szerepet fogsz vállalni akkor idén benne?
22: Hát én színész szerepet fogok most idén vállalni, és a film ötlet igazából két barátról fog szólni, akik nem tudják felfogni, hogy az egyikük ugye már meghalt.
2: A tábor szakmai programját ismert filmes szakemberek látogatása is színesíti. A fiatalokhoz eljön Sára Balázs filmrendező, Koltai Gábor filmrendező, valamint Lovas Tibor, a Magyar Televízió egykori elnöke is, akik tapasztalataikkal segítik a résztvevők munkáját. Megyeri Gábor, a Bolyai Filmműhely vezetője.
23: Nyári filmtábor valójában úgy indult, hogy a 2005-ben megindult a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban egy szakkör, ami a filmműhelyes szakkör volt, és azt követően jöttünk rá arra, hogy ugye a gyerekek évközben nem tudnak folyamatosan alkotni, ugye ott van nekik a tanulmányok, amikkel kell, hogy foglalkozzanak. Ebből kifolyólag akkor átgondoltuk és létrehoztunk egy nyári tábort, ahol láttuk azt, hogy a gyerekek ugye 0-tól 24-ig tudnak alkotni, és komoly alkotásokat tudnak így létrehozni. Ezek az alkotások utána akár szerbiai, akár pedig magyarországi, vagy még egyéb más filmfesztiválokon is meg tudnak jelenni.
2: A nyári filmtábor pénteken zárul, ahol a hét során elkészült alkotásokat közösen tekintik meg a résztvevők.
4: A pontos idő 16 óra 23 perc, híradót hallottak.
24: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 33 fok van jelenleg. A nap további részében beborulhat az idő, sőt esőre is számítani lehet valamikor az esti órákban, a jelenlegi előrejelzések szerint. Ami a holnapi nap időjárását illeti, a holnapi nap a maihoz hasonlóan alakul, 32 fokos csúcsra számíthatunk majd, előre láthatóan azonban csapadék holnap már nem valószínű. Mára megköszönöm figyelmüket, holnap Bíró Tamara érkezik majd a friss hírekkel, viszonthallásra.
25: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
26: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
25: Tartson velünk a folytatásban is!

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

Igen, igen, majdnem megdöglöttem. Hajtottam a nőre, mint a kegyetlen. Bevetettem neki minden praktikát. Hetente kétszer látogatta meg a patikát. Mivel a vitamin állomány a padlón volt, és a vércukrom is néha-néha kihagyott, ezért elhatároztam.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Reklámot hallottak. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en, ahol a régi zenék szólnak.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A retro kavalkát hozza a régi dalokkal.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Emlék

0: ajánló következik.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánus együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
6: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
7: Június 25-e és 28-a között.
6: A zenei sokszínűség idén is garantált.
7: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Koszika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
6: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzár Zsuzsanna vagyok. A mai mesében folytatjuk a szekrénylakók történetét. Csík Mónika Szekrénylakók című könyvéből hallhattok egy hangjátékot, amely a Vajdasági Rádió és Televízió stúdiójában készült. Fogadjátok szeretettel!

Szekrénylakók, Csík Mónika mesejáték sorozata. 19. mese. Rádióra alkalmazta Lénárdról.

0: az ólomkatona és a mágszemszámláló. Előző mesénkben a nagyház lakói úgy viselkedtek, mintha bolond gombát tettek volna. A gyerekek vívtak, mamika tornászott, papus pedig a beszélő doboz előtt kúrjongatott. A mesekönyv fejtette meg különleges viselkedésük okát. Olimpia van. A szavanna tegezerdeje tövében egy dinnye bokor mellett izgalmas események vették kezdetüket, melyeknek főhőse pózoló volt a pocok. Egy nyár végi délelőttön főtt kukorica illata lengte be az egész házat. Mamus aznap korán ébredt, és mivel a család többi tagja még az igazak álmát aludta, suttyomban öltözött fel, és a városi piacra indult. Évek óta nem evett főtt kukoricát, pedig az édes, teljes kukorica szemeket hogy szerette. Így hát vásárolt néhány csövet. Hazaérve azonnal hozzálátott a kukorica főzéshez. Kisvártatva, incsiklandó illat szökött ki a konyhából.
1: Terített asztal, roskadozik a jobbnál jobb falatoktól, gyönyörű sajtszálak, illatos láj sajtszeletek, magyaró, dió, mandulás, puffancs, és kukorica, gyönyörű főtt kukorica, gyere, megeszlek, gyere. Oh, ezt miért kapta?
2: Hogy fölébredjél.
1: Olyan csoda szépet álmodtam. Szinte már a számban volt a kukorica, miért kellett kupán ütnöd?
2: Ébredj fel, a kukorica nem álom volt. Ha az orrom nem csal, valami finomság készül a konyhában, talán fordulhatnánk arra egyet.
1: Ó, ez aztán az illat. Gyerünk!
3: Sipírc, látod ezt?
1: Jaj, látom.
2: Nézzetek ide, srácok! Egy vendég.
1: Egy vendég!
2: Erre tessék! Kissé szűkös a bejárat, de odabenn már kényelmesebb lesz. Szerencse, hogy éppen tőlünk ért útbaigazítást.
1: Nézzétek! Egy ólomkatona!
4: Micsoda?
2: Nézzétek!
5: Ruskaszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszársz
4: Igenis?
5: Jelentést!
4: Almacsutkák, sorakozó?
6: Igen.
7: Igenis!
4: Jelentem, csapatom létszáma 3 fő. Felszerelésük szabályszerű. Felkészültségük kielégítő.
5: Igen, látom, jó erőben vannak.
4: Csutkák, vigyázz! Fejtetőre, láttetőre, pörgés, forgás, rugózás, patogás, egyszerre.
5: Mihen? Jó munkát végeztél, Főcsutka. A különítmény kitűnőre vizsgázott, de most, ha megbocsátotok, pihennék egy csöppet.
8: Ó, hát te vagy az.
5: No csak. A hihetetlen mesék könyve. Hát te meg hogy kerülsz a szekrénybe?
8: Bedobtak. De te, öreg fiú, már föl sem tudom idézni, mikor hallottam rólad utoljára. Örülök, hogy befordultál hozzánk. Mondd, miféle kalandokban vettél részt mostanában? Csak azokat a történeteidet ismerem, amelyeket papírra vetett egy Andersen nevű fickó, de annak már jó ideje.
5: Sok minden történt velem az utóbbi időben. Szeretnétek, ha elmesélnék egyet a kalandjaim közül?
7: Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen

0: Már jó ideje a kristálytengeren hajókáztam, mire végre partot véltem látni. Éppen idejében, ugyanis rettentően untam már az egyhangú hullámokat, a végtelen kékségbe vesző szűkszavú madarakat, amelyekkel csak a halakról meg a széljárásról lehetett beszélgetni. Egy csipkés partszegélyen kötöttem ki, valami ismeretlen kisváros tövében. Gondoltam, rendbe hozatom egy áccsal a hajómat, megtépázta az utolsó vihar, majdnem föl is borította. De hála egy vén tengeri medvétől kapott jó tanácsra, bevetettem a csalafinta csavart, így megmenekült a dereggén. Csak kisebb sérülések érték. Kerestem hát egy mesterembert, és amíg az ügyködött, szegecselt, kalapált, bevásárolni indultam. Egy hajólag kereskedő boltocskájából léptem ki, éppen amikor taligát toló atyafire lettem figyelmes. Hé, mister! Szólítottam meg. Ha hajlandó segíteni a cipekedésben, megfizetem. Már pattant is. Felpakolt mindent a taligájára, és fütyörészve hozta utánam a csomagjaimat. Láttam, hogy fürgejárású, erős markó, éppen efféle hajósinast szerettem volna felfogadni. Beszédben legyettünk. Megtudtam tőle, hogy Mákszem számlálónak hívják, és a közeli bejgli üzemben dolgozik, mákszemeket számlál. Az aznapi mákadagért indult a fogatlan kereskedőhöz, amikor megszólítottam. Szép kis elfoglaltság! Nekem inkább naplopásnak tűnik, mondtam neki, és megkérdeztem, miért nem foglalkozik valami fontosabbal. Ha elszegődne mellém, még hős is lehetne belőle, ugyanis a nyolckarú polip barlangjához tartok, hogy megregulázzam. Figyelmesen végighallgatott, majd nemet intett. A mákszemek számlálása nagyon fontos. Nem mindegy, hogy egy szelet bejglibe 5000, vagy 6012 mákszem kerül, válaszolta, és elárulta, hogy a szakmájában ő a legjobb. Miközben potyogtatja egymással gömbölydett szemeket, pizsergető boldogságot érez, mert tudja, hogy senki nem számol nála pontosabban. A szeméből láttam, hogy igazat beszél, hát nem győzögettem tovább. Egyedül indultam utamra.
1: A sok kalandos története közül miért éppen ezt mesélte el? Ebben nincs egyetlen izgalmas rész sem.
0: A tengeri vihar meg a nyolckarú polip talán csekésé.
1: Talán ha a vihart és a nyolckarú polip megregulázását részletesen elmesélni, érdekesebb lenne. Tomboló széllel, óriási hullámokkal, hangzavarral, irtóztató polipvisítással.
2: Hajlagomb, állópörgéssel, teljesen beléd szédülök.
0: Az iménti történetet főcsutka juttatta eszembe. Tudjátok, régebben ugyanilyen szigorú, elhivatott katona voltam, mint főcsutka. A mákszem számlálóval való találkozás azonban megváltoztatta az életemet. Láttam rajta, hogy élvezi azt, amit csinál, és boldogsággal tölti el, hogy helyt áll a szakmájában. Én viszont rádöbbentem, hogy csak kötelességből gyakorlatozom, és a hősieskedés sem okoz örömöt. Eldöntöttem hát, hogy felhagyok a katonásdival, és ezentúl azzal foglalkozom, amivel gyerekkorom óta szerettem volna.
1: Divattervezéssel?
3: Zokni stoppolással?
4: Sajt készítéssel?
2: Fejtvények és rejtvények megfejtésével?
0: Kukorica pattogatással. Tudjátok ti, milyen izgalmas meglesni az apró sárga kukorica szemeket, hogyan duzzadnak óriásivá, ahogy egy váratlan pillanatban kipattannak és kinyílnak akár a virágok. Ilyenkor még egy kis vajat kell rájuk lötyinteni, kevéske sót, és kész a pompás csemege. A gyerekek sorban állnak érte.
5: Aha! Hát a kukoricával kerültél ide?
0: Igen. Kukoricáért mentem a piacra, amikor mamus figyelmetlenségből engem is felkapott néhány kukoricacső társaságában, és a kosárban hazahozott. Ha már itt járok, gondoltam, meglátogatlak benneteket. De most útnak is indulok. Be kell még szereznem a mai pattogatni valót. Goodbye!
4: Viszlát!
3: Sajnálom, hogy ilyen gyorsan elment. Azt a polipos történetet elmesélhette volna.
1: A kukorica pattogatásához miért kell zubbonyt és fegyvert viselni? Ha még egyszer betoppanna, okvetlenül meg fogom kérdezni tőle.
5: Csutkák, sorakozó? Valamelyiknek van esetleg olyan gyerekkori álma?
6: Nincs.
2: Nekem volna a heverészés. Gyerekkorom óta...
5: A heverészés az nem munka. Valami hasznos elfoglaltságra gondoltam.
2: Ja, az nincs.
5: Pompás. A délelőtt félbehagyott menetelési gyakorlatot végső ideje befejezni. Menet indulj!
7: Elhangzott Szekrénylakók, Csík Mónika mesejáték sorozata. 19. mese. Rádióra alkalmazta Lénárd Róbert. A zenét Bakos Árpád szerezte és adta elő. Ő zenésítette meg Csík Mónika Szekrénylakók című versét is. Előadta Perisics Diana. A szereposztása következő volt. Hihetetlen mesék könyve Eloremina. Mesélő Giric Attila. Főcsutka Huszta Dániel, Alcsutka Németh Attila, Kiscsutka és Mimi László Judit, Rákcsa Figura Terézia, Sipirc Szankovics Gabriella, Puskás szerzett Pongó Gábor, Kajlagomb Sirmer Zoltán, Büdi Gombos Dániel, hangmérnök Milorádi Csitovics, szerkesztő dramaturg Lakner Edit, rendezte Lénárd Róbert. A hangjátékot a Vajdasági Rádió és Televízió drámai szerkesztősége készítette.
8: Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, a mai mesében a Szekrénylakók újabb történetét hallhattátok. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Legyetek jók, és olvassatok sokat. Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

utazzon a rockzene országútján a Szabadkai Magyar Rádióval. A 107,1 MHz-en.

0: egész rádióskálán mi játsszuk a legtöbb régi zenét.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

0: hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben!

A becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en. A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Egy óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
0: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
2: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exiusz lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
1: Az egykori legnagyobb exiusz lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: interneten is
1: a 107,1 MHz-en. Rádió.
0: Minden idők legnagyobb exiusz lágerei nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban. Eszem.

0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között.
1: Tekerje fel a hangerőt. És...
2: Ne állítson az állomáskeresőn.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Minden este.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
2: A 107,1 MHz-en.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: 70-es évek.
1: A 70-es évek slágerei.
2: A 107,1 MHz-en, ahol
3: a zene minden.
4: A zene minden.
2: Hallgasson zenét velünk.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1.
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Minden este a 107

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Jó estét kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: From the 21st.

0: Hálmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

107,1. Szabadkai Magyar Rádió.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: Csak retro.
2: Csak retro.
1: Exiuslágerek a 107,1-en.
2: A 107,1-en.
1: Az SMR-ben.

je tvoje celo, kad je tvoje samo moje, kad je dvoje ili troje.